0: Ben népszerű fülbemászott dallamok csendülnek fel, komoly zene a musical és a szórakoztató zene világából, és aznap egyébként még a Magyar Zeneháza számos egyéb programot is tartalmaz majd, például az állandó időszaki kiállításuk, a Freddy különleges felolvasó estje jön, Barátom Freddy címmel. Azt gondolom, hogy már a cím önmagáért beszél, érdekes lesz végig hallgatni annak az embernek az előadását, a gondolatait, az érzéseit, aki hát nagyon közel állt Freddyhez. Mindezt tehát a Magyar Zeneházában június 6-án szombaton.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett egy szakaszon. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorváros evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett a Göncárpád városközpont és Zugló vasútállomás között pünkösd vasárnap és hétfő reggel, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változtatás karbantartás miatt lesz érvényben mindkét napon reggel 8:30-ig. Ebben az időszakban az egyes villamos csak a Bécsi út, Vörösmári út és a Lehel utca, Róbert Károly körút, valamint Zugló vasútállomás és Kelenföld vasútállomás között közlekedik. A BKK azt javasolja, hogy Észak-Buda felül Zugló irányába az utasok a H5-ös hévről, illetve a 17-es, 19-es vagy 40-es villamosokról az M2-es metróra átszállva utazzanak tovább. Újpest felől Kelet-Pest felé az M3-as metrót és a DeFerenc téri átszállást ajánlják. Vasárnap különleges futballünnep várja a szurkolókat Balatonszemesen. A pünkösdi All-Star tornán a legnagyobb hazai klubok öreg fiúk csapatai lépnek pályára. Keller József, a Ferencváros korábbi válogatott labdarúgója a Sláger FM-nek azt mondta, hogy az érdeklődők magyar futball ikonokkal is találkozhatnak majd.
3: A négy nagy fővárosi klub, a Honvéd, Vasas, Ute, illetve a Ferencváros csatlakozik ehhez, és ez négyes torna végül is, mindenki játszik mindenkivel. Emléket állítva a régi kettős rangadóknak. Közülünk szerintem jön a Telekant is, hogy a Bánki Dodi ott lesz, Bajár Lazics az szintén jönni fog, jó magam ott vagyok. Hát voltak, akik kisebb sérülésekkel bajlódtak, és hogyha ők is rendben vannak, akkor jönnek még nagyon jó nevek.
2: A balatonszemesi ingyenes programok egész nap családi eseményekkel egészülnek ki, a napot pedig a Takács Tamás Blues Band koncertje zárja a Zene Pavilonnál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változása.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy hatással tudnak lenni a kulturális életre. Szulák Andreát nem először, nagyon remélem, hogy nem is utoljára látom vendégül ebben a műsorban, amikor jön, én mindig elmondom, hogy és az a hölgy, akinek a mai napig idézgetik a dalait filmekben, hétköznapokon, lásd, Nem harap a néni és társai, az nagyon is hatással tud lenni a kulturális életre, de már sokkal korábban.
2: De én ezeket csak most fedezem fel. Legalábbis örülök, hogy így látod, meg. És nem így értem.
1: Örülök
2: meg.
1: Neked.
2: Nem így. Én nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Mindig
2: és
1: jó,
2: nagyon jól esik, hogyha így gondolkodol rólam, vagy így tartod a dolgot rólam.
1: Elcsíptem egy beszélgetést, ne haragudj, bocsánat, szabad ne feled. Somogyi Zolival, a kollégámmal beszélgettetek, és te azt mondtad, hogy ajándék, például a szülői szerep.
2: Igen.
1: Ennek az országnak meg ez az ajándék, hogy Szulák Andrea van neki.
2: Jaj, Andris, ne hozzá.
1: Ez jutott eszembe.
2: Zavarba jövök. Figyelj, én nem tudom, én valahogy ilyen szorgos hangyaként tekintek magamra, aki soha nem ilyen kivételezett dolgokra gyúrt, tudod? Tehát nem kitüntetésekre, meg óriási nagy arénás detonációkra gyúrtam, hanem a mai napig tele van a naptáram, és egészen pici településekre is elmegyek, hogyha hívnak. És természetesen...
1: Hívnak,
2: és én nagyon nagy szeretettel megyek, mert nem tudom, valahogy én egy kicsit ilyen misszióként tekintek a hivatásomra, nem. Ahogy te mondtad az előbb itt a beszél, ez nem munka.
1: Igen.
2: Ez egy küldetés, tudod, és lehet, hogy ilyen túlságosan szerénynek, meg ilyen nyálasnak tűnik, amit mondok, de valahogy így vagyok. Tehát így vagyok bekötve. 19 éves korom óta csinálom ezt, és azóta ebben én soha nem méricskéltem, hogy mit szabad nekem, és mit nem.
1: Meg akkor eszedbe sem jutott 19 évesen, hogy ez hova fejlődhet?
2: Álmaim voltak, de soha nem tevékenyen nem gyúrtam rá ezekre az álmokra, tehát hogy ezek mindenképpen az én hatáskörömön belül megvalósuljanak. Mindig úgy gondoltam, hogy van egy felettem álló hatalom, amit nevezhetünk Jóistennek, nevezhetünk Sorsnak, aki pontosan tudja, hogy milyen ösvényekre kell engem ráterelnie. És mivel elég kalandvágyó lány vagyok, és voltam, és leszek is, ezért soha nem ugrottam élen ezek elől a feladatok elől.
1: Hanem inkább beleugrottam.
2: Bele! Nyakig, persze. És ma is ezt csinálom, hogy egy csomó olyan érvényesülési lehetőség, ami ugye az ember előtt, mint ilyen kísértés megjelenik, azokat én gyönyörűen kikerültem. Tehát nem, nekem van egy saját belső értékrendem, egy óramű, ami szerint működöm, és egyelőre még lekopogom, még működik, tehát nem kellett soha
1: sehova. Az ösztöneid nem hagytak cserben.
2: Nem kellett betagozódnom, nem kellett olyan barátságokat kötnöm, amihez nem volt gyomrom, nem kellett olyan emberekkel kapcsolatban maradnom, akik leszerepeltek előttem, és csinálom tovább a dolgomat. Nem mutogatok senkire, nem kérek számon senkin semmit, csak a saját dolgommal foglalkozom.
1: Beleültetted a bogarat az előbb a fülembe, azt mondtad, voltak álmaid, de azokhoz az álmokhoz képest megélni az összes évtizedet milyen volt?
2: Hát figyelj, lubickolok benne. Egyrészt az abban, hogy még élek. Másrészt abban, hogy úgy tudok élni, hogy jól érzem magam benne. És attól érzem jól magam benne, hogy van egy generáció, sok generáció, mint például a tiéd is, akik szeretettel gondolnak rám. Tehát a munkásságomra, a jelenlétemre, a lényemre nem undorodva, vagy felháborodottan. Tehát én nem akartam soha megosztó lenni.
1: Mert nem adtál rá okot.
2: Mert nem akartam megosztó lenni, pedig biztos, hogy azt mondta nekem a Friderikus Sándor, hogy maga sokkal többre vihette volna, hogyha nem ennyire eszes. És mondom, tudom, de nekem ez így
1: jó. De mi van még ennél több egyébként?
2: Mi? Andris. Hát azért néz körül. Itt azért nagyon sok minden lehetett volna az elmúlt évtizedek alatt. Ha belegondolsz, tulajdonképpen az én generációm, az úgynevezett rendszerváltó generáció, vagy legalábbis mi azt hittük magunkról, szerintem ez nem pontosan van így, nekünk egyebet sem kellett csinálni itt az elmúlt évtizedek alatt, mint alkalmazkodni az éppen adott lehetőségekhez. Volt, aki nagyon ügyesen, sikeresen tudott alkalmazkodni, volt, aki kihullott ebből az úgymond versenyből, és volt, aki ott szépen a közép mezőnybe eltotyorog, ez vagyok én, tehát jöhet eső, jöhet szél, én megyek a saját tempómban tovább.
1: Megint akkor egy picit vissza kell, hogy utaljak a Somogy is elcsípett beszélgetésre, akinél a Zolinak mondtad, hogy miért nem szólt arról, amikor például meg kellett élni a Nem harap a néni is, meg a Szellavis korszakot, hogy az egy korszakalkotó valami volt, mert hogy te nem így élted meg.
2: Egyáltalán nem így éltem meg. Én azt hiszem, hogy az idő igazolja vissza az én kis munkásságomat, vagy az én letéteményeimet. Abban a pillanatban nem éreztem azt, hogy engem sztárolnának, vagy hogy olyan kiváltságos helyzetet teremtenének körülöttem. Nem is nagyon játszották a lemezeimet, mert azt mondták, hogy hát ez nem rádióbarát. Nem nagyon hype-oltak engem. Mindig voltak olyanok, akiket előrébb tettek a sorban. És én ebben megtanultam együtt élni. Talán ez nevelte engem arra a bizonyos attitűdre, amit itt az előbb vázoltam, hogy ha nem lehet úgy, ahogy akarom, akkor úgy akarom, ahogy lehet.
1: De közben ők lehet, hogy nem kaptak legendás szerepeket színpadon, lehet, hogy nem volt primetime-os műsoruk televízióban, tehát hogy arra vagyok kíváncsi, hogy az élet az mégis valahol egységre játszik? Egyensúlyra?
2: Arra jöttem rá, hogy én nagyon szeretek dolgozni. Tehát engem mindig akkor kerülök balancba, ha dolgozhatok. És ez alatt nem csak az előadó művészetet értem, hanem akár a hétköznapjaimat, amikor női, anyai, háziasszonyi feladataimat látom el. Tehát hogyha én képtelen vagyok csak úgy ülni és nézni ki a fejemből, mindig kell valamit csinálnom.
1: Hát és csinálsz is valamit. Azért jöttél egyébként, mert a millió elfoglaltságod mellett egyébként vállaltál egy nagy koncertet is, nem is akárhol.
2: Igen, mindig az unszolásnak engedek, akármilyen bizarról is hangzik, mert szerintem nagyon sokan azt gondolják rólam, hogy én egy ilyen tudatos csaj vagyok, tudod, aki taposom magam előtt az aknákat, és megyek át egy ilyen bozóton keresztül egy macsetével. Nem így van, hanem szerencsére körülvesz egy olyan masszív, nagyon megbízható és nagyon értékes baráti kör, akik ötletelnek körülöttem, csak úgy. Én nem adott ki a receptjeidet könyvformájában. Én, de hogy adott? Kiadtuk. Miért nem csinálsz egy ilyen, meg egy olyan lemezt? Csináltunk. Miért nem csinálsz egy ilyen, meg egy olyan koncert? Csináltunk. És akkor most ez a koncert, amiről beszélsz, ez is egy ilyen baráti unszolásra jön létre, mert az én vágyam volt, hogy tudom, másfél évvel ezelőtt legyen egy nagy összefoglaló olyan jubileumi koncertem, ami a pályámon eltöltött, 40 évet öleli fel.
1: Azért mertem a múltról beszélni, mert ha már összefoglaló, akkor
2: abszolút.
1: Miért ne ugrálhatnánk az időben?
2: Abszolút. És a várakozásaimat messze felülmúlta az a bizonyos 2004. december 6-ai Erkel színházbeli koncert, ahol már egy hónappal nem lehetett az előadás előtt jegyet kapni, full telt ház volt, és rettetesen megható volt az egész, és akkor én úgy éreztem, hogy ezt a sok évet ezért az egy koncertért érdemes volt végigcsinálni. És a barátaim is úgy ítélték meg, hogy ez egy jól sikerült dolog, és azóta is folyamatosan szívták a véremet, hogy miért nem csinálunk még egyet, és mondtam, gyerekek, nekem még ez sem sikerült teljes mértékig feldolgoznom lelkileg, de végül is aztán nem engedtem a nyomásnak, hanem azt mondtam, hogy jó, legyen egy jó buli, csináljunk egyet, és ehhez adódott ez a Margit-szigeti lehetőség, ami nekem ugye érzelmileg sok apró szálon kötődöm oda. Nagyon izgulok, hogy jól sikerüljön ez is.
1: Mesélsz az érzelmi szálakról?
2: Te figyelj, gyerekkoromban én már ott statisztáltam opera előadásokban. Aha. Még anyukám is volt ott velem együtt. Ezeket ilyen kalandként éltük meg. Aztán az évtizedek alatt volt egy csomó olyan projekt, ami ott a szigeten valós musical előadás, nagyszínházi programok, rengeteg koncert, tévéfelvétel, mit tudom én még mi minden, és ezeknek a lenyomata mind ott van az emlékeim között, és és úgy gondoltam, hogy zárt térben már sikerült valami olyasmit adnom, amitől én is gazdagodtam. És tudod, én egy kalandvágyó lány vagyok, ezt már sokszor elmondtam, most 19-re lapot húzok, hasszoljon, legyen szabadtéren. Most az elemekkel kell majd megküzdeni.
1: Na, tehát kedves hallgatóink, Margit-szigeti szabadtéri színház, vagy színpad, kinek hogy tetszik, de hát színházról van szó. A dátumot még nem mondtuk el.
2: Június 6. Ez egy ilyen szinte kabbalisztikus szám, hogy 2026-06-06, de én nem félek.
1: Nem is ezektől
2: a számoktól. És talán még csak annyit mondanék el, hogy ha már említettük ezeket az intim szálakat, hogy olyan vendégeket hívtam el a barátaim közül, akiket nagyon szeretek, nagyon közel állunk egymáshoz. Wolf Kati, Veréb Tomi és Molnár Ferenc Karamell lesznek a vendégeim, illetve évtizedek óta a hű, harcos és tettes társaim a Stúdió 11 fog kísérni.
1: Szeretjük mindannyiukat. Előre elnézést a kérdésért, ezt egyszer Deák Billnek föltettem.
2: Hogy hány kiló vagyok, nem mondom.
1: Hogy én mennyi. Hogy majdnem rám borította az asztalt a Bill, hogy merek ilyet kérdezni, de őszintén érdekel, egy Szulák Andreának miért kell vendégeket hívni egy koncertre?
2: Nem
1: Mikor
2: kell.
1: Te magad elviszed a sót.
2: Nem kell.
1: Igazándiból gesztus feléjük?
2: Egyrészt egy gesztus feléjük.
1: Vagy a közönségnek is egy gesztus?
2: A közönség felé én nem gondolnám, hogy különösebben még turboznom kellene az adni vágyásomat, mert hiszen az egész koncert arról szól, hogy örömet okozzak nekik. Van és volt közös dolgunk ezekkel a vendégeimmel. Tehát a Veréb Tomival egy olyan duettet fogunk énekelni, amit az Operettszínházban énekeltünk már a Szépség és a Szörnyetek című musicalben. A Karamell néhány évvel ezelőtt szintén írt egy musicalt, amelyben én kaptam egy kis szerepet, amit nagyon-nagyon a szívembe zártam és őrzöm. Ezt a dalt is el fogjuk énekelni. A Wolf Katihoz szinte kislánykora óta a barátság fűz, még az apukájával is dolgoztam együtt. Vele pedig egy igazi nagy, ikonikus Barbra Streisand duettet fogunk előadni, tehát ezek nem véletlenszerű összekapcsolódások, hanem nem egy hakni, hanem valamiért visszaemlékszünk néhány régmúlt közös pillanatra.
1: Ha már egyébként is egy összegzésről van szó. A másik, amivel felszoktam idegesíteni a művészeket ebben a műsorban, hogy nekem az a fejlővésem minden egyes koncertnél, hogy mi az első dal. Ha van intro, akkor az intro utáni első. Lehet spoilerezni? Azt te már tudod, hogy mi lesz?
2: Igen. De hát a koncert címe is ez. Az élet az úr.
1: És azzal kezded?
2: És az
1: ezzel a nagy évű dallal?
2: Hát igen.
1: Na, akkor megalapozod.
2: Az egész tulajdonképpen egy kicsit ott, tudod, valaki megkérdezte, hogy az én pályafutásom, tehát én hogy dolgozom fel a sikert és a sikertelenséget, és akkor mindig el szoktam mesélni, hogy én nekem volt időm hozzászokni mind a kettőhöz. Mert nem tegnapról holnapra lettem ismert, hanem nagyon-nagyon sok kis építőkőből rakódik össze ez a felépítmény, amit most Szulák Andreának hívunk. Ebben annyiféle mérföldkő volt, Oroszlán király, Xenia Láz, Nem harapa néni, sorolhatnám, aztán jöttek a színházi szerepek, tehát hogy nem az volt, hogy tegnap megnyertem egy tehetségkutatót, és holnaptól kezdve az egész világ a lábaim előtt hever. Én a mai napig nulláról kezdem el a koncertjeimet. Nagyon izgulok mindegyik előtt, tök mindegy, hogy az egy fél órás fellépés, vagy másfél órás önálló koncert, és mindig úgy megyek be, mintha soha senki sehol engem még nem hallott volna énekelni. Nem tudok másképp.
1: Tehát bizonyítani kell. A tegnap sikere az nem?
2: Nem.
1: Számít?
2: Nem. És megtapasztaltam azt is, hogy az a fajta túlzó magabiztosság, ami már arroganciába hajlik, azután mindig elbukik. Tehát inkább legyen az ember visszafogottabb, inkább legyen egy kicsit bizonytalanabb, és akarjon bizonyítani, mert valahogy az mindig jobb energiákkal működik a közönség felé, szerintem.
1: No, egy-két kulisszatitkot és szakmai kulisszatitkot árulj el, kérlek. Nem vagyok zenész, műkedvelő vagyok, fogalmam nincs ez, hogy működik. Tehát amikor te egy ilyen nagyon nagyívű dal, ahol persze valamennyi dalodban nagyot kell énekelni, de ebben talán még nagyobbat, nem? Vagy csak én gondolom azt?
2: Mi a kérdés?
1: Az élet az úrban, hogy ez hogy van ilyenkor? Persze, hogy be vagy énekelve, ugye úgy kezded el, de hogy ez nálatok énekeseknél nem úgy van, hogy fel van építve, hogy majd itt tudom, hogy az ötödik dalnál jön, ahol nagyon meg kell erőltetnem magam. Egyáltalán neked meg kell, na ez a kérdés lényeg, hogy meg kell erőltetned a hangszálaidat. Hát tehát persze. Az nem úgy, hogy te kaptál egy tehetséget, és akkor bármikor kiénekelsz bármilyen magasságot.
2: Egyfelől így van, másfelől azért ezzel kell dolgozni. Tehát azért ez egy izom, köteg a hangszalag, ezzel kell foglalkozni, erre vigyázni kell, de nem úgy, hogy nem iszol hideg vizet, meg nem eszel fagyit, meg hát, nyilván vannak, akik érzékenyebbek, nekik ez probléma. Én egy strapakanca vagyok, tehát én lovon és trapézon, napra kötve, víz nélkül, mindenhogyan bírom az éneklést, de gondolkodnom kell abban, hogy bírjam. Az Erkel Színházi koncertemen 2:20 énekeltem végig úgy, hogy egy korty vizet nem ittam. Kinnált a takarásban a munkatársam, aki azt mondta, hogy figyelj, te nem vagy normális. De ne haragudj, nem értem rá. Aha. Tehát én ott kitöltöttem az időt. Nyilván van egy íve egy ilyen koncertnek, de az én esetemben pontosan ezek miatt, a lépcsők miatt, amit már az előbb elmondtam, nem lehet válogatni. Tehát nem lehet, majd mire beéneklem magam az 5.-6. számba, addig eléneklek valami sablonosat. Ugyanis nekem mindegyikbe ki kell vágnom a rezet. Ezt szokták meg tőlem, és én erre lettem idomítva, hogy egy szerepnél, hogyha mondjuk egy nagyévű dallal kezdődik egy előadás, akkor egy nagyévű dallal kezdődik. Tehát ott nem mondhatom, hogy kicsit várjatok még, mert még nem vagyok ott. Ott kell, hogy legyek.
1: Jó, és CD minőséget kap.
2: Megpróbáljuk.
1: A kedves közönség.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan ez továbbra is a Sláger FM, amit hallgatnak, és a Slágerkult című magazinműsor. Örülök, hogy itt vannak, Szulák Andrának még inkább örülök, hogy megtisztelt itt a stúdióban, és beszélgethetünk. Hát olyanokról, amiről minden nap nem tudunk beszélgetni, de milyen jó, hogy most ezt így elővehetjük a teljes életpályát. Nézve, én mindig mondom neked, szerettem a könyvedet, ami rólad szóltam, azzal is egy úttörő dolgot vittetek végbe, ugye.
2: Az is egy baráti unszolása történt egyébként.
1: Na, de hogy minden, ami történik, még ha baráti unszolása is, és akkor itt az átok vagy áldás kérdése, hogy úttörőnek lenni. Melyik? Mert te azért sokszor voltál az.
2: Sose gondolkodom. Figyelj, én tényleg a vakrepülők magabiztosságával futok neki úgy az ablaküvegnek, hogy csak úgy csattan. Nem szoktam én ilyeneken gondolkodni. Én a kalandokban gondolkodom, Andris. És ha visszamegyünk erre a Somogyi Zoli féle beszélgetésre, aki ugye az anyaság témájában kérdezgetett pár dolgot tőlem, én az anyaságomra is egy őrületes, élethosszig tartó kalandként tekintek. Nem vagyok egy ilyen nehézkes ember, és ezért sokan nem is kedvelnek engem, mert sajnos itt kis hazánkban az a divat, hogy mindenbe úgy bele kell úgy nehéz

0: és beszélgetek. Ja, hogy van ott kamera, és egyébként meg nem tudom hány millió ember nézi. Ja, hát az az ő dolguk. Aha. Hát ha nem akarja, majd elkapcsol onnan. És ugyanígy vagyok a koncertekkel is, hogy nem erőltetem ezt a mindenáron való... elmondok egy példát. Rábeszéltek arra, hogy januárban legyen az arénában egy nagy koncertem. Uh-huh. Féltem tőle, mert én nem gondolnám magamról, hogy én rám 15 ezer ember egyszerre kíváncsi. Nagyon sokat filóztam rajta, hogy ez szabad-e, és aztán úgy döntöttem, hogy nem szabad. És lemondtam. És akkor jöttek a jó indulatok, hogy hát úristen, biztos azért, mert nem, azért, mert én úgy döntöttem, hogy nem kockáztatom, hogy kinevettessem magam, hogy ellézeng ott mondjuk 4000 ember, ami akkor is egy irgalmatlan nagy szám, igen. De egy 15 000-es torna terembe az gáz. Uh-huh. Tehát az a helyes én pozícionálás, hogy meddig terjedek én, és honnantól kezdve ciki a bevállalás, az azért mindig itt van hátul a fejemben. Nem fogsz tudni rám osztani Júliát, csak Dajkát. Érted? Uh-huh. Mert látom magam, van egy belső, meg egy külső tükröm, és nagyjából...
1: Önálltatás sosem volt.
0: Nem.
1: Jó, hát szerintem sok mindentől megkímélted magad.
0: Remélem.
1: Pont ezzel a hozzáállással.
0: Talán ez az egyetlen önvédelmi fegyverem, az összes többi az már az önsorsrontásig visz, mert ennyire nem vagyok ilyen uh-huh. kimódolt mesterkét valaki.
1: No, 2026. 6-6-a. Senki ne felejtse el, kedves hallgatóink, Margit-szigeti szabadtéri színpad, egy nagyon komoly összegzés. Az összegzésben a Neotón is beletartozik?
0: Nem, most nem. A Neotónban igazándiból egy gondolatnyi szünet van csupán, hiszen nem én vagyok a Neotón. Ő Csepregi Évának hívják. És ezt én mindig is tiszteletben tartom.
1: Akkor is volt az a lemez, és volt, tök jó lemez volt.
0: Tök jó lemez volt, és nagyon-nagyon hálás is vagyok azokért a pillanatokért.
1: Szalad a külváros az volt?
0: Szalad a külváros, meg volt ott még más is, megszületett a trónörök, és volt ott egy-két jó nót. Igen. De akkor is úgy gondolom, hogy ezzel a úgy mondjuk szakmailag, hogy goodwill-lel én nem haknizom. Tehát a Neotón az igenis, az Neotón és az Csepregi Éva, akit én nagyon-nagyon kedvelek, és nagyon jó barátok vagyunk.
1: Megértettük, Bardóczi Gyuszi járt itt, és azt mondta, hogy élet egyik legjobb lemeze, amint dobolt.
0: Édesem, szeretem őt is.
1: Annak idején. No, de minden más meg lesz.
0: Nagyon sok
1: korszakokra
0: minden lesz.
1: Korszakokra bontva, vagy hogy képzeljük el?
0: Igen, tehát gyakorlatilag egy ilyen időrendi kronológiában megyünk végig az elmúlt évtizedeken, és legfőképpen azokon a slágereken, amik rajtam számon kérhetőek. Tehát amikre tényleg emlékszik a rádióhallgató, a koncertközönség, vagy akár a színházba járó emberek.
1: A Szelavi az melyik le? Hol lesz a műsorban?
0: A Szelavi a saját helyén lesz, egy olyan vákumban született meg az a dal, illetve az én életemnek egy olyan epizódja, amikor pont az átmenet volt a lakmertartó és a bőrsort, valamint a színházi bordófüggöny között. Egy nagyon érdekes...
1: Egy elegáns átmenet, vagy nem feltétlenül?
0: Átmenet nincs, nem az, hogy elegáns, vagy nem elegáns. Én akkoriban pont rájöttem arra, hogy ma-holnap ez a pop karrier, meg a pop színpadokon való kamaszlányként való létezés nem biztos, hogy jól fog állni. Tehát akkor már elmúltam azért 30, és akkor még egészen más volt a zenei környezet. Tehát voltak az MTV-ben működő nagyon fiatal előadó művészek, és volt a nagy generáció, tehát az igazi nagyok. És én valahol a kettő között voltam, már kifelé menet ebből a úgymond fiatal kodásból, de még nem érkezett, tehát nem voltak látható nyomai, hogy ez hova fog vezetni, hogy akkor majd más műfajban, akár jazzben, vagy akár valami más alternatív válfajában a popzenének fogok működni. És nem is nagyon sok felkérésem volt akkoriban pont. Hát ennek is megvannak a maga háttérinformációja, amit most hosszasan nem szeretnék elemezni. És ebbe telefonált.
1: Meg
0: fogom. És ebbe telefonált bele Dés Laci a következő mondatával, hogy azt mondták a stúdióban, hogy tavaly jól énekelsz, csak szerintem mindig olyan szarokat. Ebben kvázi felajánlott, hogy énekeljek el igazán nagyszerű dalt, meg is bátorodtam nyilván ettől a segéd mondattól.

0: És ez lett a Szelavi. Ez lett a Szelavi, és tulajdonképpen szinte ahogy megjelent a film, teljesen váratlan helyekről érkeztek telefonok, hogy színházi feladatokkal elkezdtek engem megkeresni.
1: És akkor elindult egy új.
0: Elbizony.
1: Irány.
0: El.
1: De ha már film, ugye a Belédestem
0: című. Igen.
1: Cameo szerep számodra, de hát tele van Szulák Andi dalokkal.
0: Hát figyelj, ez nagyon...
1: Most az a generációs megismerheti, aki eddig nem?
0: És akkor itt döbbentem arra rá, hogy most már én egy öregasszony vagyok tulajdonképpen. Figyelj, nagyon jó dolog, hogy a világ tükröt tart az ember elé. Szerintem egyetlen egy dologtól tartok, és mindig is nagyon szem előtt tartottam, hogy ne váljon az ember időskorára saját maga karikatúrájává. Tehát nem hiszek abban, hogy a kort le lehet tagadni, ráadásul a Wikipédia nem felejt, pontosan tudja, mi
1: mindenki. Nézi azt bárki?
0: Hogyne, hát az embereket érdekel. Figyelj, hány éves is még mindig neked, él?
1: Akkor most tök őszintén, ezek fogalmam nincs hány éves, hogy soha meg nem néztem a Wikipédiát. Tehát, amikor te mondtad, 22 éve találkoztunk először.
0: Tippelj, szerinted
1: mennyi? Tudom, nem is érdekel, ugyanannyi vagy. Tehát nekem 22 éve a Szulák Andri ilyen. És most nem puncsolásból.
0: Köszönöm.
1: Már úgyis itt ülsz. Hanem ezt csak mondom, hogy ilyen örök fiatal, tehát kortalan.
0: Anyukám is ilyen volt. Tehát mi fiatalosan öregszünk, és én ezt nem szeretem, vagy nem félek kimondani. Nem félek kimondani azt, hogy igen, én már egy javakorabeli előadó művész vagyok, akikre szerencsés esetben generációk emlékeznek. Egyszer egy kiadóban elmentünk egy lemeztervünkkel a barátaimmal, aki visszadobta a lemezt, és közölte, hogy hát ez nem tetszik neki, mert az emberek, akik lemezeket vesznek, életérzést akarnak a pénzükért kapni. Na ez a lemezem lett életem második aranylemeze, ami ráadásul egy jazz lemez volt. Valószínű, hogy nem volt a kiadónak ebben akkor igaza, mondjuk ő már nincs is a pályán, én meg még mindig.
1: Na hát ez a lényeg.
0: Tehát, hogy azt gondolom, hogy azok, akiknek fontos vagyok, azok az életük bizonyos szakaszában valamilyen olyan impressziót kaphattak a dalaim, vagy a jelenlétem által, amire örömmel emlékeznek. És akkor nekem már megérte az egészet végigcsinálni.
1: Na, erről a lemezről például mennyi dal lesz?
0: Lesz egy.
1: Ott hatodikán.
0: Lesz, erről is egy. Tehát tulajdonképpen mindenből lesz egy kicsike. Jó,
1: kicsi szemezget.
0: Aha.
1: És a Máté Péter lemez?
0: Arról is természetesen, persze. Hát azt a mai napig énekli velem a közönség. Ezek örök klasszikusok. Ahogy a Cserháti dalt is fogok énekelni, a Zsuzsára emlékező, aki nekem nagyon fontos.
1: De Cserháti miért volt neked fontos? Ezt akartam kérdezni.
0: Barátok voltunk.
1: Aha.
0: Egy helyen dolgoztunk, egy időben, a Hotel Béke Orfeumában, és nagyon sok közös nyelvet beszéltünk együtt. Zeneit is, emberit is, asszonyit is, mindenfélét. Nagyon szerettem őt, és nagy fájdalmam volt, amikor egy időben teljesen tudatosan eltűnt mindenkinek az életéből, majd aztán nagyon tudatosan visszajött, és ugyanott tudtuk folytatni, ahol abba hagytuk. És nagyon fontos mondatai vannak még most is a fülemben.
1: Ja, amik úgy viszel magaddal. Igen, nekem egyszer adatott meg, hogy a konyhájában ülhettem, és egy levest főzött. Nekem ott az Akácfa utcában. Aztán végén én írtam az életéről szóló könyvet.
0: Komolyan, ezt nem is tudtam.
1: Majd a végén mondok.
0: Jó.
1: Még egy-két dolgot, de hogy például az ő tőle mit énekelsz? A Cserhátitól.
0: Mindent nem fogok elszpoilerezni.
1: Na, akkor már az derüljön ki ott a Margit szigeten.
0: Így.
1: Mert tudom, hogy benne vagy egy Cserháti műsorokban is, tehát sok olyat láttam, ahol Cserhátisztok. Nehezek az ő dalai? Vagy neked, a te hangoddal nem nehezek?
0: Szerintem nehéz dalok ezek, bárkinek a hangjával nehéz dalok, ezek mutatvány dalok, hiszen a Zsuzsának a képességei abszolút nem átlagos, nem hétköznapi képességek. Látom, hallom, hogy mostanában sok fiatal felfedezi az ő munkásságát, aminek...
1: Hát igen, boldog-boldogtalan énekli, csak szerintem igen, ahhoz csak azért kell hang.
0: Én megértem, hogy nagyon sok fiatal is szeretne láthatóvá válni, és ez egy olyan farvíz, amiben jó dolog evezni. Ha valaki nem ismerte a Zsuzsát, meg valaki ismerte, annak meg azért jó, mert például én missziómnak tekintem azt is, hogy az ő emlékét ápoljam, és bizonyos álságos dolgokat levegyek az ő emlékéről. Uh-huh. Ő egy klassz csaj volt, nagyon jól énekelt, a szíveméjén ő mindig is szerintem egy session énekesnő volt. Ő nem igazán élvezte a nyilvánosságot. Ő a zenét imádta, a zenében létezett, az volt neki az oxigén, az volt a vérkeringése. Az, hogy ezt még esetleg emberek nézik, vagy hallgatják, hát jó, hát ha nagyon muszáj. De igazándiból őt csak a zene működtette.
1: Ugye az ember érik idővel, mindannyian. De az, hogy egy dalt milyen érzésekkel énekelsz, nagyon másként nézel ma már egy évtizedekkel ezelőtti dalodra? Tehát más érzelemmel nyúlsz hozzá?
0: Nem.
1: Mondjuk, ha nem Harap a nénihez?
0: Nem, ugyanis én még az a generáció vagyok, aki közvetítek. Uh-huh. Tehát mi nem hangszerművészek vagyunk, akik a különféle díszítésekkel, virgázásokkal térdekényszerítjük a hallgatóságot, hanem én még azt tanultam, hogy a dalok arra jók, hogy érzelmeket, gondolatokat, hangulatokat közvetítsen. Éppen ezért én nem mindig szeretem túl díszítgetni a dalokat, hanem szeretem, ez olyan dolog, én ki vagyok például az újra gondolt ételektől. Tehát egy paprikás csirkét nem kell újra gondolni, az csak marha jól meg kell tudni csinálni, jogos, szerintem. Okay. Tehát egy dalban nem kell mindenféle virgát belevinni azért, hogy azt higgyék, hogy fú, most ez mekkora mutatvány. Önmagában tartalommal megtölteni és úgy átadni, már az is mutatvány. Uh-huh. Tehát én ebben hiszek, és én erre törekedtem kis csikókoromtól kezdve, engem a Magyar Rádióban tanítottak meg magyarul énekelni, óriási nagy klasszikus hangmesterek, akik például a Cserháti Zsuzsával is rengeteget dolgoztak együtt, és ők a sallangokat, meg a manírokat, meg a felesleges cirkalmakat, azokat mind lecsiszolták rólam, rólunk. Inkább a közlendő volt a fontos.
1: Ha innen jut eszembe a Stúdió 11-el, nagyon jó a kémia, ha már ennyi éve?
0: Igen, én őket nagyszerű zenészeknek tartom, és csodálatos az a törekvés, hogy ugyan már nincs meg az ő bázisuk, a klasszikus magyar rádió, ennek ellenére ilyen alapítványi formában életben tartják ezt a formációt, és hát jobbnál jobb zenészeket tömörít ez az együttes, úgyhogy rájuk mindig számíthatok, ahogyan ők is rám bármikor.
1: Mert azért te jössz-mész, ugye a előadóként kérdeztem, amikor megérkeztünk, hogy milyen volt a legutóbbi fellépés, és ott is másokkal játszottál, ott nem ők voltak.
0: Igen.
1: De nyilván nem mindegy, hogy az ember kivel lép fel. Van olyan, amikor nagyon mellé megy? Mert nem tudnak követni, vagy mi kell egy énekesnőnek igazán, hogy működni tudjon a színpadon?
0: Hát, hogy más énekesnőnek mi kell, arról nem
1: neked,
0: tudom.
1: Neked.
0: Nekem mi kell? Ugye rólam mindig azt mondják, hogy mert én határozott vagyok, meg olyan kemény vagyok. Meg... Nem. Én csak tudom a dolgomat, ami által megkönnyítem a mások dolgát is. Tehát például egy vadidegen zenekarral elkezdeni dolgozni, az egy őrült nagy kihívás, mert a zene, már bocsánat a párhuzam, olyan, mint a szex. Uh-huh. Tehát, hogyha nem érzed a másikat, akkor az nem lesz jó. De mire egy zenekar ezt megtanulja, az meg időbe telik. Tehát nekem úgy kell oda mennem egy-egy fellépés előtt a zenekarhoz, hogy tudom, hogy mit énekelek, hogyan szeretném, hogy, és viszem magammal őket. Az se baj, hogyha egy picit rontanak benne, vagy valami.
1: Na, erre kíváncsi, hogy a tiéd rajtad múlik inkább?
0: Szerintem igen. Uh-huh. Nem is szeretem azokat az előadó művészeket, akik cicegnek, hogy jaj, mellé nyúltál meg, jaj, nem úgy szólt az adóbe, jaj, nem. Én vagyok elől, én viszem el a balhét a hátamon, ti csak segítsetek. Uh-huh. Segítünk egymásnak oda-vissza.
1: Ez a Stúdió 11-eseknek meg kellett tanulni, vagy ráéreztek hamar?
0: Együtt nőttünk fel, együtt nőttünk ki. Szerintem már a hajam lobbanásából tudják, hogy éppen most milyen állapotban vagyok, mennyire kell velem jönniük. És fordítva, hogy én is próbálom őket húzni magammal, amikor úgy érzem, hogy most arra van szükség.
1: Akkor egy jó buli lesz.
0: Hát nagyon remélem.
1: Kedves hallgatóink, június 6-a Margit Szigeti Szabadtéri Színház, Szulák Andrea. Az élet az úr?
0: Az élet az úr.
1: Legyen az.
0: Köszönöm.
1: Hát én azt kívánom, hogy sok ilyen jó élményed legyen. Mert akkor az a mi járunk a legjobban.
0: Hát én nagyon hálás vagyok már ezekért is, amik voltak. Ha még a Jóisten ad egy 30-40 évet, akkor utána
1: nagyon megérdemlet.
0: Jöhet a reptér.
1: Igen, az. Sok csillogó szempárt. Köszönöm. Ott a Margit szigeten is, meg mindenhol, ahol köszönöm csak fellépsz. Szépen. Kedves hallgatóink, Szulák Andreát szeressék, kövessék, azt a sok-sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák szerintem a legtöbb, amit adhatnak. Anditól most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szulák Andreának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Robbanás történt a MOL telephelyén, közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Robbanás történt a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. A tűzoltók eloltották a tüzet. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Az Olefin 1 üzem újraindításakor bekövetkezett robbanásról 3:49-kor érkezett a bejelentés. A helyi létesítményi tűzoltók mellett a helyszínre vonultak a tiszaújvárosi és a miskolci hivatásos tűzoltók, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat és egy mobil labor. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások, a Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kulya András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operett Színház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovas, kocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönség találkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda a biztonsági űrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 6-án szombaton 10:30-tól a Magyar Zeneházában jön a Weiner Symphonic Band nyárindító koncertje kint a szabadtéri színpadon, igen, ott a Városliget szívében, ami egyébként egy fedett szabadtéri színpad, tehát eső idején és esetén is meg tudják tartani ezt a koncertet. A Weiner Leo Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium számos nagyhírű művész alma mátere sokak pályája indult el a falak között. Nem meglepő hát, hogy működését Prima Primissima díjjal is utalmazták. Ennek a csodálatos műhelynek az életébe nyerhetünk betekintést és bepillantást az iskola fúvó zenekara révén. A zenekar 1994-ben alakult Sztán István vezetésével, aki az iskola részfúvós tanszékvezetője. 10 évig tanszak, bocsánat, igazgatója, majd címzetes igazgatója volt, és a hazai részfúvós oktatás legendájás és legendás alakjává vált. Az ELTE több mint 30 év alatt számos országos külföldi verseny, illetve fesztiváldíjjal büszkélkedhet az által alapított együttes. 2018 óta Bánfalbi Balázs és Takács Tibor karmesterek irányításával folyik a munka, akik méltó módon viszik tovább a fúvószene népszerűsítését. Ennek szellemében mutatják be a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán is a nyárindító koncertjüket, mert műsoruk már a szabadságot, a szünidő felszabadultságát idézi elénk, melyben népszerű fülbemászott dallamok csendülnek fel komoly zene, a musical és a szórakoztató zene világából. És aznap egyébként még a Magyar Zeneháza számos egyéb programot is tartalmaz majd, például az állandó időszaki kiállításuk, a Freddy különleges felolvasó estje jön, Barátom Freddy címmel. Azt gondolom, hogy már a cím önmagáért beszél, érdekes lesz végighallgatni annak az embernek az előadását, a gondolatait, az érzéseit, aki hát nagyon közel állt Freddyhez. Mindez tehát a Magyar Zeneházában június 6-án szombaton.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Tiltakoznak a Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május második felére és június első felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas
0: és most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Hiben építőmérnöki diplomát szerzett. 1900

0: Akkor is itt vagyunk, amikor még kora reggel van. 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
1: Halálos baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Akadémikus lett a felsőoktatásért felelős államtitkár. Az életben maradásért küzd az MCC. A Schlager FM híreit Molnár Róberttől hallják. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgató újaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus Kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az Észak-Magyarországi régiótól, közölte egy nagy hazai szállásfoglaló portál. A települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik, Eger éppen csak lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint Holt verseny. Hajdúszoboszló és Hévíz. A gyerekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az élen. A belföldi foglalások 46%-ával a két éjszakás tartózkodási idő a leggyakoribb. A budapesti közlekedésbiztonság volt a központi témája a BKK idei Balázs Mór konferenciájának, ahol a főváros, a rendőrség és közlekedési szakemberek értékelték az elmúlt évek tapasztalatait. A legfontosabb szám egyértelműen az, hogy Budapesten az elmúlt időszakban 50%-kal csökkent a közúti közlekedés halálos áldozatainak száma, miközben országosan csak 24%-os volt a javulás. A konferencián elhangzott, míg 2024-ben még 38-an haltak meg közlekedési balesetben Budapesten, addig tavaly már csak 22-en. Szintén komoly problémát jelentenek az illegális gyorsulási versenyek. A rendőrség az elmúlt két évben csak nem 250 olyan autót szűrt ki, amelyet szabálytalanul alakítottak át nagyobb teljesítményűre.
2: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétfőn a BKK járatok a vasárnapi menetrend szerint indulnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé, a Rézöntő utca után sávlezárásra kell készülni, mert itt vízvezetéket javítanak. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányították a Hősök terétől egészen a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert itt vízvezetéket javítanak. A második kerületben a Szemlőhegy utcában, a Bolyai utcánál útszűkületre kell számítani, mert itt vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javításra a 6. kerületben, a Nagymező utcában, méghozzá az érintett utcakat egyirányosították. A 8. kerületben, a Bérkocsis utcában, az Aurora utca és a Fecske utca közötti szakaszon útszűkületre kell számítani, mert itt csatornát javítanak. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat, a Bodorka utcánál az Alsó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek.

0: A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton. A kelenföldi vasútvonal kapacitás bővítési munkái miatt buszsávot jelölnek ki a fővárosi Budafoki úton 2 között a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a kelenföld vasútvonal kapacitás bővítési munkái miatt Budafoki úton a vasúti híd alatt kedden várhatóan napközben megváltozik az ideiglenes forgalmi rend. A Pirelli Kornélia utcai csomópont után a Dombóvári útig a centrum felé ideiglenesen sávot alakítanak ki, a középső sávban a közösségi közlekedés zavarta a naphaladása érdekében. Az új munkaterületek kijelölése miatt mindkét irányban egy-egy sáv áll majd a rendelkezésre, tették hozzá. A forgalom segítése érdekében a csúcsforgalmi és az esti időszakban a Szerémi úton, a Rákóczi híd felé vezető útpályán megszűnik a híd előtti sávzárás, ezáltal a Szerémi úti torlódások várhatóan csökkennek majd. Úgyhogy ennek megfelelően közlekedjenek a környékben, úgyhogy csak óvatosan, itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatos. Jön már is nálunk Lady Gaga slágere, The Dead Dance. Ez szól az ébredés mellé, jó reggelt!
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Üreget kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig fél hét lesz majd. Szétnézzünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Kinek mi lesz a vasárnapi programja, merre mennek, mit csinálnak így a pünkösdi hosszú hétvégén, akár ezt is megírhatják nekem. 0-30-30-30-95-8-as a hívható számunk. Majka és a Csurran Cseppen pedig már is érkezik az óra folytatásraként itt a Sláger FM. Jó reggelt!
1: A legnagyobb magyar slágerek. Sláger FM-en.

0: sarà tempesta.
1: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétfőn a BKK járatok a vasárnapi menetrend szerint indulnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé, a Rézüntő utca után sábrázásra kell készülni, mert itt vízzetéket javítanak. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányították a Hősök terétől egészen a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert itt vízzetéket javítanak. A második kerületben a Szemlőhegy utcában, a Bolyai utcánál útszőketre kell számítani, mert itt vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javításra a hatodik kerületben a Nagymező utcában, méghozzá az érintett utcakat itt egyirányosították. A nyolcadik kerületben a Bérkocsis utcában, az Aurora utca és a Fecske utca közötti szakaszon útszőketre kell számítani, mert itt csatornát javítanak. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat, a Bodorka utcánál az Alsó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM, Sláger FM, a legnagyobb slágerek.

Jó étvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Újabb budapesti lomtalanítási dátum érkezett, a MOHU bejelentette a második kerület idei lomtalanítási irányít. Augusztus 4 és 17-e között viszik el a lomokat, és a korábbi 8-e 10 körzetre osztják a városrészt. Minden körzet másnapon rakhatja ki a nagy darabos háztartási hulladékot, kizárólag 18 óra után. A szabálytalan időpontban történő kihelyezés közterület szennyezési szabálysértésnek számít, kommunális elektronikai építési törmelék vagy veszélyes hulladék továbbra sem tehető ki. A második kerületben tehát augusztus 4 és 17-e között tartják a lomtalanítást. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan még hozzá. A vasárnap reggel mellé Ray Parker Jr. és a Ghostbusters, ez ha már is most nálunk, jó reggelt!

0: Szép reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd reggel 7 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. Harry Styles, Van Jó slágere pedig jön már is az óra zárásaként. Számítok örökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el!
9: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
8: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
10: Na jó, takar.
8: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
9: A reklám után.

0: Megerősített kapacitással készül a MÁV a pünkösdi hosszú hétvégére. Mérgezés történt egy várpalotai óvodában. Új sportpályát avattak a Botev iskolában. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Az Intercity járatokon mintegy 10%-kal több ülőhelyet biztosítanak, több viszonylatban pedig hosszabb, nagyobb befogadó képességű szerelvények közlekednek majd. Budapesten, valamint több vidéki csomópontban tartalékszerelvényeket és MÁV buszokat is készenlétbe helyeznek az esetleges fennakadások kezelésére. A fővárosi pályaudvarokon, valamint Siófokon és Balatonfüreden utasmenedzserek és segítők támogatják a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, ezzel segítve a kapacitások tervezését. 5 óvodást vittek kórházba Várpalotán, akik egy mérgező növényből lettek. Az RTL beszámolója szerint a gyerekek az udvaron talált nárcisz hagymát fogyasztották el. A nárcisz minden része, különösen a hagymája rendkívül mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, 4 kislányt és egy kisfiút vittek kórházba. Mindannyiuk állapota stabil, hányingerre és hasfájásra panaszkodtak. Az ügyben vizsgálat indult, hogy kiderüljön, történt-e mulasztás. Történelmi jelentőségű beruházást avattak Veszprémben. Elkészült a Hristo Botev iskola új sportpályája, amelyet szerdán már birtokba is vehettek a diákok. A közel 40 millió forintos fejlesztés különlegessége, hogy a város első részvételi költségvetésének eredményeként valósult meg. A tavalyi kezdeményezés során a veszprémiek dönthettek arról, mire fordítsák a rendelkezésre álló 100 millió forintos keretet. A sportpálya felújítása a legtöbb támogatást kapott projektek közé került. A városvezetés szerint ez az első, de nem utolsó olyan fejlesztés, amely közvetlen lakossági döntés alapján valósul meg. Az új rekordtámpályát történelmi mérföldkőnek nevezték, hangsúlyozva a közösségi részvétel szerepét. Az önkormányzat azt is jelezte, hogy az iskola további fejlesztései még idén folytatódhatnak. Szeptember 15-éig szezonális behajtási rend lépett életbe a siófoki Petőfi sétány korzó szakaszán. Az önkormányzati szabályozás szerint a területre reggel 6 és 9 óra, valamint délután 1 és 4 óra között szabad a behajtás mindenki számára. Délután 4 és este 8 óra között kizárólag úgynevezett kék kártyával lehet behajtani, este 8 órától reggel 6-ig pedig teljes tilalom van érvényben. A szabályok betartását a városőrség és a rendőrség is ellenőrzi. A tiltás megszegése esetén 47 ezer forintos közigazgatási bírság szabható ki. Az érintett vállalkozások és ingatlan tulajdonosok külön engedélyt igényelhetnek, a szálláshelyek üzemeltetői pedig vendégeik számára kék kártyát kérhetnek, meghatározott feltételek mellett. Ismét iható a balatonfüredi Kossuth-Lajos forrás savanyú vize, tudta meg az Infostart. Az ivócsarnok bejáratát megszabadították a nem ivóvíz feliratú tábláktól, a gravitációs kifolyó pedig már mindenki számára hozzáférhető. A lépést a volt ANTS Veszprémi akkreditált laboratóriuma által a város megbízásából végzett legfrissebb mérések eredményei tették lehetővé, amelyek megfelelő vízminőséget mutattak ki. A fejlesztések ugyanakkor még nem zárultak le a kútnál. Hátra van a nyomógombos kútrész gépészeti felújítása és annak ellenőrzése. Visszakerül majd az ivócsarnok tájékoztató táblája is. A forrást korábban bakteriológiai szennyeződés miatt évekre lezárták. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a balatonfüredi savanyú vizek magas ásványi anyagtartalmuk miatt mértékletes fogyasztást igényelnek. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétfőn a BKK járatok a vasárnapi menetrend szerint indulnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Részöntő utca után sávlezárásra kell készülni, mert itt vízvezetéket javítanak. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakasz rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányították a Hősök terétől egészen a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert itt vízvezetéket javítanak. A második kerületben a Szemlőhegy utcában, a Bolyai utcánál útszőketre kell számítani, mert itt vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, méghozzá az érintett utcakacit egyirányosították. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca közötti szakaszon útszüketre kell számítani, mert itt csatornát javítanak. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat, a Bodorka utcánál az Alsó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 7 óra után pár perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, indítunk már is.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják jó pihenést mindenkinek, és minden hétköznap este a gyalogosoké lesz a pesti alsó rakpart. Az autósok elől is lezárják. Új rugalmas forgalmi rend lép életbe majd május 26-án 2-től a pesti alsó rakparton, amelyet így minden hétköznap estétől másnap reggelig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatnak majd, közölte a főpolgármesteri hivatal városkommunikációs irodája. A közlemény szerint a forgalmi adatok elemzése alapján döntött úgy a főváros, hogy az első lépésben minden hétköznap 18 óra 30 és másnap 5 óra között megnyitják a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken, így a mostani pünkösdi hosszú hétvégén is továbbra is egész nap autómentes lesz a rakpart, ami egy szuper hír.
1: Úgyhogy ha kimozdulnának a rakpartra, akkor jó kikapcsolódást, jó szórakozást kívánok mindenkinek, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan, méghozzá a vasárnap reggel mellé. Jön már is az albán származású brit énekesnő, aki napjaink egyik legkeresettebb popikonja lett, Dua Lipa, New Rose. Ezzel folytatjuk már is most a hétvégét. Jó időtöltést, jó reggelt mindenkinek!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, jó reggelt kívánok mindenkinek, nem sokára 7:30 lesz, 8 órától pedig majd érkezik a Kóstolyt meg gasztroműsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy nem sokára kezdünk, érdemes velünk tartaniuk. Santana és Rob Thomas közöse, a Smooth pedig már is érkezik az óra folyt.

0: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi-északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Jó utat a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között mellátották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mosták a Rákóczi hídat a mai nap folyamán, a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni 6 óra 30 és 13 óra 30 között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén és hétfőn útszőketre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. A 6. kerületben a Székely Mihály utcát lezárták a Paula Jede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt egészen holnap estig. Hétvégén az 1. kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épület felújítás miatt. Rendezvényt tartanak majd a Paplászló sportarénában, ezért a környéken szokottan erősebb forgalom, illetve torlódásra is készüljenek ma este folyamán. Továbbá ma esti órákban az M2-es, M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és jó hír, hogy biztonságosabbak lettek a hív átkelők Zuglóban, a Kerepesi út, Szent Mihály út és a Keresztfúri úti csomópontjában. A híveket is üzemeltető MÁV csoport saját beruházásként félcsapóruddal szerelte fel a forgalmas vasúti átjárókat Rákosfalva megállóhelynél. A sorompó működése kismértékben változott, kicsivel rövidebb ideig van zárva az érkező hív szerelvények miatt. A hívek megszólt közlekedés iránya nem változott, továbbra is balra hajtson, érvényben a Gödöllői vonalon, ezért senki sem megszokásból és rutinszerűen kelljenek a vágányokon, úgyhogy mindenféleképpen figyeljenek, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van már is most nálunk a vasárnap reggel mellé Cyndi Lauper slágere, Girls Just Wanna Have Fun. Ez szólít a Sláger hétvégében az ébredés mellé. Jó reggelt!

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, és érkezik a Kóstoljuk meg Gasztron műsorunk Mautner Zsófival is, mai vendégével méghozzá Zsófi Krisztiánnal, aki steakhús-hús specialista, úgyhogy érdemes lesz velünk tartaniuk. Most pedig zárjuk az órát Rick Astley slágerével, Together Forever, ez szól az óra zárásaként. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz
2: és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
8: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
9: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Megerősített kapacitással készül a MÁV a pünkösdi hosszú hétvégére. Mérgezés történt egy várpalotai óvodában. Új sportpályát avattak a Botev iskolában. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Az Intercity járatokon mintegy 10%-kal több ülőhelyet biztosítanak, több viszonylatban pedig hosszabb, nagyobb befogadó képességű szerelvények közlekednek majd. Budapesten, valamint több vidéki csomópontban tartalékszerelvényeket és MÁV buszokat is készenlétbe helyeznek az esetleges fennakadások kezelésére. A fővárosi pályaudvarokon, valamint Siófokon és Balatonfüreden utasmenedzserek és segítők támogatják a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, ezzel segítve a kapacitások tervezését. 5 óvodást vittek kórházba Várpalotán, akik egy mérgező növényből lettek. Az RTL beszámolója szerint a gyerekek az udvaron talált narcisz hagymát fogyasztották el. A narcisz minden része, különösen a hagymája rendkívül mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, 4 kislányt és egy kisfiút vittek kórházba. Mindannyiuk állapota stabil, hányingerre és hasfájásra panaszkodtak. Az ügyben vizsgálat indult, hogy kiderüljön, történt-e mulasztás. Történelmi jelentőségű beruházást avattak Veszprémben. Elkészült a Hristo Botev iskola új sportpályája, amelyet szerdán már birtokba is vehettek a diákok. A közel 40 millió forintos fejlesztés különlegessége, hogy a város első részvételi költségvetésének eredményeként valósult meg. A tavalyi kezdeményezés során a veszprémiek dönthettek arról, mire fordítsák a rendelkezésre álló 100 millió forintos keretet. A sportpálya felújítása a legtöbb támogatást kapott projektek közé került. A városvezetés szerint ez az első, de nem utolsó olyan fejlesztés, amely közvetlen lakossági döntés alapján valósul meg. Az új rekordtámpályát történelmi mérföldkőnek nevezték, hangsúlyozva a közösségi részvétel szerepét. Az önkormányzat azt is jelezte, hogy az iskola további fejlesztései még idén folytatódhatnak. Szeptember 15-éig szezonális behajtási rend lépett életbe a siófoki Petőfi sétány korzó szakaszán. Az önkormányzati szabályozás szerint a területre reggel 6 és 9 óra, valamint délután 1 és 4 óra között szabad a behajtás mindenki számára. Délután 4 és este 8 óra között kizárólag úgynevezett kék kártyával lehet behajtani, este 8 órától reggel 6-ig pedig teljes tilalomban érvényben. A szabályok betartását a városőrség és a rendőrség is ellenőrzi. A tiltás megszegése esetén 47.000 forintos közigazgatási bírság szabható ki. Az érintett vállalkozások és ingatlan tulajdonosok külön engedélyt igényelhetnek, a szálláshelyek üzemeltetői pedig vendégeik számára kék kártyát kérhetnek, meghatározott feltételek mellett. Ismét iható a balatonfüredi Kossuth-Lajos forrás savanyú vize, tudta meg az Infostart. Az ivócsarnok bejáratát megszabadították a nem ivóvíz feliratú tábláktól, a gravitációs kifolyó pedig már mindenki számára hozzáférhető. A lépést a volt ANTS Veszprémi akkreditált laboratóriuma által a város megbízásából végzett legfrissebb mérések eredményei tették lehetővé, amelyek megfelelő vízminőséget mutattak ki. A fejlesztések ugyanakkor még nem zárultak le a kútnál. Hátra van a nyomógombos kútrész gépészeti felújítása és annak ellenőrzése. Visszakerül majd az ivócsarnok tájékoztató táblája is. A forrást korábban bakteriológiai szennyeződés miatt évekre lezárták. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a balatonfüredi savanyúvizek magas ásványi anyagtartalmuk miatt mértékletes fogyasztást igényelnek. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi és északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma, elhozna a jó időt, www.fisherklima.hu.
1: Vezessenek óvatosan, hétfőn a BKK járatok a vasárnapi menetrend szerint indulnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé, a Rézüntő utca után sáblázásra kell készülni, mert itt vízvezetéket javítanak. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől egészen a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert itt vízvezetéket javítanak. A második kerületben a Szemlőhegy utcában, a Bolyai utcánál útszűkületre kell számítani, mert itt vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javításra a 6. kerületben, a Nagymező utcában, méghozzá az érintett utcakat egyirányosították. A 8. kerületben, a Bérkocsis utcában, az Aurora utca és a Fecske utca közötti szakaszon útszüketre kell számítani, mert itt csatornát javítanak. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat, a Bodorka utcánál az Alsó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan, és érkezik a Kóstoljuk meg gasztronomiusonom Mautner Zsófival, a Miley Sound Machine és a Konga, ez szamár is elsőként. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstolj meg gasztro műsorunk Malotnár Zsófival és mai vendégével, Zsófi Krisztián Hentessel.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenki másnak, aki a rádió YouTube csatornáján nézi a Kóstoljuk meg következő mai epizódját. Én Mautner Zsófi vagyok, és mint minden vasárnap reggel most már lassan egy éve, ezúttal is egy olyan gasztroszakemberrel beszélgetek, aki a saját maga területén az egyik legjobb és az egyik legelhivatottabb, és mindezt valóban az elköteleződésének és a szaktudásának köszönheti. Van Budapesten a Klauzáltéri csarnokban egy sztárhentes, egy nagyon neves, híres hentes szaküzlet, az a neve, hogy hús specialista, ami már attól is különleges, hogy az ember ránéz a hentes pultra, és hirtelen úgy gondolja, vagy úgy érzi magát az ember, mint hogy egy ilyen francia luxus hentes üzletbe csöppent volna. A hús specialista társtulajdonosa és legnevesebb arca, Zsófi Krisztián Hentes a mai vendégem. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat, vagy vásároltam nálad már nagyon sokszor, így még nem beszélgettünk, és nagyon örülök neki. Mit szólsz te ahhoz egyébként, hogy ugye a séfekkel már néhány éve azért sokan beszélgetünk, ugye rockstárok lettek belőle, de hogy azért az elmúlt évek én úgy látom, hogy a szakmabeliek is, ugye mindenféle szakmában a legjobbak, nagyon érdekli az embereket. Tehát nálam is volt már hentes, pék, termelő, sajtkészítő, és nagyon érdekli az embereket a szakma is, tehát hogy lassan érzékeled ezt, hogy most már ti következtek, és ti is sztárok lettetek, vagy nagy-nagy érdeklődésre tartotok számon.
3: Szia! Én

0: úgy gondolom, hogy az azért van, mert hogyha valaki egyre többen lettek olyan, akik szívből csinálják, amit csinálnak. És ha valaki valami szívből csinál, akkor tényleg maradandó dolgokat csinál, és olyanokat, ami mindenki számára érdekes, mert utóbb művészi szintre fogja emelni azt, amit csinál. És ugye ez érdekes az embereknek, mert ez különleges. És hogyha egy sima húsból, vagy egy sima húspor, mint láttunk régen, lehet igazából minden a művészi alkotást is csinálni, az inspirálja igazából, aki csinálja azt is, és az embereket is, mert valamit megmozdul, hogy változik valami. És lehet ez sokkal szebben és sokkal jobban is csinálni, mint ahogy így van, és ez minden szakmában.
1: És ez valószínűleg átjön, szerintem ez nagyon átjön az embereknek, mert sok mindenből ugye van egy átlag, amit ismerünk, és hogyha azon belül egyszer csak találkozunk valami ennyire extrával, ahol szerintem nagyon átjön a vásárlónak is, hogy itt tényleg szenvedéllyel, szívvel, elköteleződésből csinálják, az akkor hirtelen ugye nagyon érdekes is lesz, hogy mitől, mi az oka ennek. Mielőtt itt a húsba vágó témákra rátérünk, egy kicsit erre a pultra azért még térjünk vissza és beszéljünk róla. Szóval én azt elmondom a hallgatóknak, megosztom, hogy ez tényleg úgy néz ki, hogy egy random, véletlenszerű hétfő délben oda megyek, akkor az a pult úgy néz ki, mintha tényleg egy francia luxus hentes üzletben lennék, talán bujább egyel meg egyel gazdagabb, mert ott ilyen kisebb adagokban rakják ki, de hogy tényleg a hallgatók azt úgy képzeljék el, hogy a gyönyörű, mindenféle ugye ilyen házi különlegességeitek vannak, erről majd beszélünk, mindenféle húskölteményeket, göngyölt, töltött, ezek az elképesztő prémium húsok, amiről majd szintén beszélgetünk, szépen szeletelve, levákumozva, roskadásig tele a pult, tényleg egy random hétfő délben. Tehát neked ez miért fontos, hogy így nézzen ki?
0: Igen, ez nagyon nagy teher is ebben, de igazából nagyon nagy megelégedés, amikor minden nap tényleg úgy néz ki az a bolt. És én nagyon sokat dolgoztam autentikus húsboltokban, és én ott is megpróbáltam abból kihozni a legtöbbet, ami van. És hogy szép, hogy ment előre, haladtunk el az idővel, mindenből a prémium minőséget elhoztuk, és olyan széles lett már a választóként, hogy már magát is a szépen kíváncsi sorban, ha annyira változatos, hogy már az is szenzációsan néz ki. És nekem nagyon fontos, hogy ha hozzászoknak az emberek, hogy valamit kapnak, akkor azt mindig meg tudják kapni, ne úgy, hogy csak hétvégén állunk mondjuk olyan húst, hanem hogyha hétfőn oda, én akkor is tudok neki adni egy nem tudom, írbár reggelincet, vagy újzenet, vagy teljesen, de miről beszélünk, hogy minden legyen. Mert szerintem ez fontos.
1: És egyébként mennyi idő összerakni, tehát mondjuk ezt a pultot mennyi munka megtölteni?
0: Mit ott látok nálunk, az a húsos, ami a sertéses húsos részét, azt én szoktam egy másfél óra. Igazából nem olyan nagy idő. Ha nagyon szépen akarom megcsinálni, szokott lenni forgatások, vagy 8-10 óráig is el tudom rakni ezt a pultot.
1: 8-10 óra? Hát azért az nagyon sok extra munka.
0: Igen, tudom.
1: És szerinted mi az oka annak, hogy ezt nem lesték el még többen? Mert azért, hogyha egy átlagos piacra mondjuk elmegy az ember, akkor és van ott számtalan hússzaküzlet, azért még mindig többé-kevésbé jó csinosítják, meg szép húsokat is tartanak, de azért többé-kevésbé valahogy ugyanazt a választékot, meg ugyanazt az elrendezést látom, tehát azt a fajta roskadásig telepakolt, buja, gyönyörű pultot, amit nálad látok, azért nem nagyon sokan lesték még, vagy nem másolják azért, mert annyira sok munka?
0: Nem hinném, hogy a munka a probléma, leginkább szerintem a szakmai hozzáértés. Hogy ahhoz, hogy ilyen pultot rakjon az ember, ahhoz olyan minőségi húsok kellene. Azoknak nagy része teljesen már a kezelése, a vágása, igazából a húsnak a tárolása. Hogy nem bántó senkit, de a magyar autentikus hentes társadalomba. Ugye abból a könyvekből tanultak, amit a 40-es években írtak. És azóta is semmi nem változott, szóval így magától nagyon én úgy látom, senki nem fejlődött az elmúlt 10 évben, nem képezte magát, mert ugye csak úgy lehetett volna, és így nem történt semmi. És abban, amit ők csinálnak, kicsit én úgy gondolom, hogy belefáradtak, belefásultak, és már nem nagyon érdekli őket, igazából mindenki csak pénzért, mert dolgozni kell valahol. Mindenhol én úgy hiszem, hogy hiányzik a szív, mert hogyha az ember nem szívből csinálja, nem lesz soha olyan az eredmény, teljesen mindegy, hogy mit csinálunk vele.
1: Én gyorsan megvédem azért, hogy, mert akár mondjuk a Lehel piac, vagy Lehel csarnok, ahova járok, szóval nagyon sok olyan hentes van, aki szívvel lélekkel csinál, és látom, hogy szereti azt, amit csinál, és tényleg jó szívet ajánlja, meg törzsvendégköre van. De valahogy úgy látványra mégis gondolom részben attól is függ, hogy mire van kereslet, hiszen nálatok is ugye részben te teremted meg valójában a keresletet azzal, hogy behozol olyan különleges húsokat, amik nem ismertek itthon, nem?
0: Igen, de az évek alatt rájöttem, hogy nagyon sokszor azért nem volt kereslet az elmúlt időszakban, vagy a régebben, mert nem volt hozzá, nem tudták az emberek, hogy mit szeretnék keresni. Ha látott egy receptet mondjuk egy borjúban, nem tudott venni, hiába kereste volna, nem kapott volna olyat. Szóval minél többféle dolgot tartok, akkor előkerülnek azok az emberek, akiknek erre van igénye. Szóval egyik hozza a másikat. Igen, van egy kis idő, ami kiküszöböli az ember, hogy ugye elkezdek valamit tartani, ezt senki nem tudja még, hogy van. És nekünk is, amikor elkezdtünk is sztéket árulni, mert ez is egy autentikus húsbolt volt 6 évvel ezelőtt, mi se így kezdtük. Szóval én nagyon sok mindent kidobáltam, mert nem értették az emberek. És de kitartottunk igazából a COVID alatt is végig ugyanúgy árultunk sztékeket, és én nagyon sokat kidobáltam, nagyon sokat szenvedtem, de szép lassan megszokták, és ide találtak azok az emberek.
1: Ugye 2015-ben nyitottatok itt a klauzáltéri csarnokban, ha minden igaz, ugye? Vagy?
0: Igen,
1: tehát nagyjából 10 éve, tehát mondta, tavaly akkor 10 éves jubileumot ünnepeltetek, többé-kevésbé?
0: Cég, igen, de én 6 évvel ezelőtt jöttem ide, ugye, mert mi a Mészáros cégben dolgoztunk, és amikor az tulajt váltott, én akkor jöttem ide keresni helyet, és akkor találtam meg itt ezt a kis.
1: Te mikor realizáltad azt, hogy te hentes szeretnél lenni? Tehát, hogy ez már egy ilyen gyerekkori dolog, vagy menet közben valahogy belesodródtál?
0: Ez egy tök érdekes történet, mert nagyjából én 6 éves koromat szerettem a hentes lenni. Tényleg, szóval tök érdekes is, hogy tényleg hentesítettem, és elég jó is lettem benne. Én nagyon rég mindig ezt szerettem volna.
1: Volt is egyébként a családban valaki?
0: Nem, senki nem volt, soha senki nem volt hentes. Ezért is izgalmas, és ugye úgy is mentem iskolába, és én már nagyjából 14-es koromtól, amikor szakmunkás általános iskolában, mert én dolgoztam ugyanúgy, mint a rendes ember, csak eljártam iskolában, engem nagyon érdekelt ez.
1: Hát ez csúcs. És azt mondod, ugye az előbb is mondtad, hogy a szakképzés, hogy az is olyan, amilyen, és hogy utána folyamatosan képezni kell magad, tehát hogy te azt a fajta készséget, amivel ezt a tudást megszerezted, hogy ezekkel a különleges húsokkal tudsz bánni, megkereskedni, az hogyan történt? Tehát hogy képzed magad ezt? Hogy képzeljem el YouTube-on, meg nem tudom, szakirodalomból, vagy hogy?
0: Ahogy mondod, vannak különböző ilyen Facebookon hentes csoportok külföldön, csak oda felraknak képeket ezekről a készítményekről mondjuk, meg ilyenekről, és legelőször itt Magyarországon ehhez hasonló, ami ez a prémium hús, ugye a Mészárszében találkoztam először, és az alapjait ott megtanultam, és utána internetről képeztem. Most nagyon sok külföldi hentes barátom lett így Facebookon, meg ilyen csoportokon keresztül, csak valamit nem tudtam, akkor megkérdeztem őket, felhívtam, és megmutatták, hogy kell.
1: Hogy képzeljek el egy ilyen hentes Facebook csoportot?
0: Fölrakják a képeket a pultról, amiket csináltak, mert külföld, nálunk ennek akkor nincs akkora hagyománya, de mondjuk
1: ez egy nemzetközi csoport.
0: Így van, persze. És Franciaországban, Ausztráliában, hogy vannak ilyen húsboltok, azok versenyeznek egymással, hogy kinek szebb a pultja. Mondjuk Franciaországban is van egy utca, ahol van 8-10 ilyen húsbolt, és egymással versenyeznek, hogy kinek különlegesebb, kinek jobb. Szóval így egy kicsit már művészi szintre vitték, és itt tőlük nagyon sokat tudtam tanulni.
2: Mindjárt folytatódik majd a Kóstoljuk meg gasztró műsorunk ma Utner Zsófival és mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt!
3: I'm hungry, this is Ed Sheeran.
4: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Jó!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstolj meg gasztro műsorunk Malotnár Zsófival és mai vendégével, Zsófi Krisztián Hentessel.
1: De hogy utazol például? Hát, amikor elmész mondjuk Franciaországba, vagy bárhova, akkor te úgy utazol, hogy akkor te már előtte megnézed, hogy hova kell menni, és ott végigjárod ezeket a hentes üzleteket, és fotózol, és úgy nézed, hogy
2: igen.
1: Mit
2: kell. Igen, szóval
1: pont így képzeltem.
2: Mielőtt elindulunk egy két hétekkor, megnézem az összes jó étteret, és az összes húsbolt, amit érdemes megnézni, és azt mindig úgy be is itatjuk. De inkább akkor az éttermeket, a hentes boltok egy nap alatt lezavarom, és éttermeket körbeáruk minden.
1: De ugye van egy 10 éves lányod, ha minden igaz, igen. Ugye 17. Ő mit szól ehhez a turisztikai attrakcióhoz, hogy ő is veletek tart, és nézi a hentes?
2: Hogyne,
1: szereti.
2: A hentes részét annyira, igazán csak annyit szokott megfogalmazni, hogy szép, vagy nem szép, vagy az enyém az jobb, és akkor így leszokta tudni. Ő az éttermi részét élvezi inkább, mert ő is kicsit gasztróra már ráneveltem, hogy szeret jókat tenni.
1: Okay. Szóval, amit hoztál, ugye, aki YouTube-on néz bennünket, az fogja látni, aki a hallgatókkal pedig majd megosztjuk fotón is, tehát ez egy gyönyörű steak, amin van elég vastag zsírréteg, van rajta csont, ugye én mondtam neked, hogy olyat hozzál, ami van csont és zsír is, mert erről beszéljünk, hogy ez miért fontos. Kezdjük ott, hogy mi az, hogy prémium hús, te azt hogy definiálod?
2: Én a prémium húsra inkább a tartásra. Szóval, hogyha a steakről beszélünk, vagy jó minőségű húsról, én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy gabonán is legyen tartva az állat. A legeltetés után az utolsó 200 napban legalább gabonán kell tartani valamilyen jó minőségű gabonát, és akkor tudunk elérni olyan zsírrelációt hús, olyan ízű húst, amit utána élmény megfőzni, és jó lesz az íze, és nem fog kiszáradni.
1: És a zsírtól nagyon sokan félnek. Tehát, hogy gondolom, hogy nálad is ugye nagyon sok különböző vevő érkezik, van, aki haladók, steaksütők, bátrabban választanak mondjuk egy-egy olyan érlelt nagy, amik ilyen sötét félnek, van, aki attól ugye fél, van, aki mondjuk egy kezdő steakes már ettől is, ami pedig még nem is egy nagyon-nagyon extra darab, de hogy félnek tőle, hogy tudod edukálni a vevőket arra, hogy ne féljenek például a csonttól, a zsírtól, meg a nem tudom ezektől a fontos részektől.
2: Nagyon sokszor könnyű, először sikerül rábeszélni, általában sikerül szokott, mert ebben jó vagyok. Sokkal jobbak ezek a húsok. Ugye, amik zsíros csontos hús, az általában mindegy száraz érlet. Nagyon fontos, hogy amik nagy jó minőségű steaket, egy irdatlanul karakteres ízt adnak ki, egy ilyen diós mellékízt, és az enzimek egészben sokkal jobban, sokkal puhább steaket lehet készíteni belőle. Ugye én külföldre ezért jártam régen, hogy ilyen húsokat tegyünk, és itthon is most már hál' Isten sikerül az embereket rávezetni, hogy sokkal jobban járnak ezek a csontos húsokkal, mert élmény a zsírja, rossz élmény van a zsírokról. De ez nem sertészsír. A marhának ez a zsírja, ugye mindenféle különböző gabonákkal tartják, vaj ízű a zsírja. Ugye ennek teljesen más. És hogyha egyszer valaki megkóstolja, mindig azt mondja, hogy vágják el róla, és külön süssék ki mellette, mindig is töpölt és ropogósan, még nem volt senki, aki azt mondta, hogy ez nem jó.
1: És mi a technikát, tehát hogyan beszélsz rá mondjuk egy kezdő steakest, hogy akkor egyszer igenis engedjen meg magának egy ilyet, ez árban is egy picit több lesz, és hogy ez látványra is ugye azért mindenképpen olyan, amivel meg kell barátkozni, tehát mi a meggyőzési technikád?
2: Akinek az ára szólt probléma, ennek akkor általában odaadom annyira, mennyire gondolja, odaadom olcsóban, nagyon szívesen.
1: Tényleg?
2: Igen. Bárkit megkérdeztem nálunk, hogy ez a probléma, az ne legyen soha probléma, tényleg oda szoktam inkább olcsóban, csak próbálják ki. Hogyha nem bízik benne, hogy meg tudja csinálni, nagyon sokan úgy jönnek, hogy ő kezdő steakest, és olyat kér, amit nem fog elront, hogy nem baj, ha elront. Mindig mondom neki, hogy ne vigyen olyat, mert jóból lehet jót csinálni, rosszból én sem tudok jót csinálni. És általában mindig sikerül, mert meggyőzők én az jó. És általában sikerül meggyőzni, és jönnek vissza legközelebb, és látom, hogy fülégére szájuk, és akkor tudom, hogy jól sikerült.
1: Na és mi a különbség, mert itt árban is ugye azért elég széles a paletta, tehát hogy itt ezekből a jó minőségű steakekből is van közepes, van kicsit több, van brutál drága, tehát hogy mennyivel többet tud mondjuk egy nagyon-nagyon drága, nagyon extra steak, mint egy, nem tudom azt mondani, hogy a középár kategóriás, igen.
2: Én úgy gondolom, hogy annak kell olyan drága steaket, az szokott drága, ami különleges tartású, mondjuk oliva vagy olajban etett, vagy valamilyen különleges gabonával, azok drágábbak, de az egyen olyat, aki azt tudja értékelni. Szóval, aki csak szeretne egy puha, jó ízű, szaftos steaket tenni, az ilyen csontos húsból 10-pár ezer fontos áron fog találni. Nem muszáj neki oliva vagy tartott vagy jutni. Aki azt értékeli, vigye azt, aki nem tök átlagos steaket, ilyen saroli marhából, ilyen megszokott a marhákból, tökéletesen 10-pár ezer forintért venni.
1: És 10-pár ezer forint, az nem csak tegyük hozzá, hogy azért mondjuk ez mennyi, ez egy kiló?
2: Nagyjából
1: egy kiló, de azért ez jó, hát egy férfi mondjuk ezt megeszi így, ahogy van egy ültében, nem?
2: Attól függ. Nem, mindenki úgy szokott számolni,
1: fele, hogy mennyit számolsz.
2: Szóval szerintem, hogyha ez két ember megeszi egy ilyen steaket, azt szerintem az bőséges halál eszik akkor magad egy kis
1: kölettel. Igen.
2: És hogyha úgy belegondol az ember, hogy mire mennyi pénzt volt elkölteni, hogy csak kölettel, ez igazából nincs 20 ezer forint,
1: igen.
2: Az nem egy tragédia, én úgy gondolom.
1: És akkor... Meg azért szerintem ez ilyen alkalmi dolog, tehát hogy valahogy az egy ilyen hétköznapi luxus, hogy akkor megengedsz magadnak. Nyilván nem minden hétköznap lehet, hogy te igen, mert ott van a hentes üzletben, de azért nem minden nap eszünk ilyet, hanem amikor egy kicsit olyan különlegesebben szeretne az ember valamilyen alkalomra készíteni.
2: Igen, mert ez még mindig nem olyan messze, ez mindig nálunk különlegesség, mert ugye nem tartozik a kultúránkhoz, és de nagyon sokan vannak, akik már majdnem majd minden hétköznap, mert már vannak olcsó, hogy tényleg meg mindig olcsó steaket hozni, amit ugye minden nap tudnak enni az emberek, nem rokkannak bele anyagilag. De igen, az emberek nagy többsége az különleges alkalmakra szokta tartogatni.
1: És beszéljünk egy picit a steaksütésről, szerintem azzal is segítünk a hallgatóknak, hogy aki még nem sütött, hogy milyen eszközre van szükség ahhoz, hogy egy tökéletes steaket megsüssön az ember.
2: Mindig azt szoktam javasolni, visznek jó húst, ahhoz kell egy nagyon jó öntött vas, kovácsolt vas serpenyő, ami jól át tud forrósodni, hogy minden forróbb legyen. És általában, hogyha egy makőmre még van hozzá, akkor én azt tudom mondani, akkor tud már széket sütni. Mert akárki jön hozzám vásárolni, én tényleg megpróbálok segíteni mindenkinek. Ami a húst, általában mindig elmondom, hogy hogy süsse, hány percig, ha nincs makőmre, adok neki szívesen ajándékba, mert azon nem múlik, mert többet ér az élmény, hogy jól el tudja készíteni. És általában tényleg mindenkinek, akinek van kérdés, én mindenkinek elmondom az utolsó percig, hogy mit, hogy kell csinálni, hogy pihentesse, ahogy én szoktam csinálni. Aztán, ha egyszer sikerül, onnan már mindenki megy a maga útján.
1: És hogy tudod rábeszélni a vevőket, hogy médiumra süssék, tehát ne süssék át teljesen, mert szerintem az mindig, még mindig egy ilyen érzékeny pont.
2: Lehet, hogy kicsit leengedve a stílusom, nem szokott senki ellenkezni. Szóval, amikor mondják, hogy át szeretnék teljesen, hogy nem szereti a véres, akkor át azt mondja, hogy ne enyesztéket, vagy akkor bélszint. Igen, mert kár érte.
1: Persze.
2: Szóval egy nagyon jó alapanyagból olyan jót lehet készíteni, de mi el fogjuk rontani. Akkor inkább szoktam mondani, hogy vigyen bélszint, azt átsüteti, még úgy is puha lesz, és az élvezeti értéke úgy megmarad.
1: Igazából ez csak úgy lehet elrontani, nem, hogyha túlsüti az ember.
2: Én úgy gondolom, hogy igen.
1: Ugye, mert ezek az ízek, meg pont a puhasága, meg a szaftossága az akkor jön ki, hogyha hát igen, médiumra, legalább médiumra süti az ember. Ugye nálad is azért elsősorban külföldi húsok vannak, és erről sokszor beszélünk, és szerintem érdekli a hallgatókat is, hogy mi az oka annak, hogy nincs magyar jó minőségű, ilyen prémium minőségű magyar marhahús.
2: A legnagyobb probléma nem az, hogy nincs, hanem hogy nem standard. A legnagyobb probléma, én úgy gondolom, itthon a tartásnál van, hogy nagyon sokan nem bírják mindig megérteni, hogy gabonába kell tartani azt az állatot. Minél tovább tartom gabonába, annál jobb lesz a hús steaknek és különleges készítménynek. Ha levest akarunk, akkor tök mindegy, hogy csak legeltetjük arra tökéletes. De ahhoz, hogyha ilyen húsokat szeretnénk generálni, ahhoz igenis kell érteni a tartáshoz, kell érteni a vágáshoz. Nagyon sokszor a igazából a szabályozás is, ami nálunk van az állat vágásra, ilyesmire már az nem jó, mert ugye ahhoz, hogy steaket tudjunk generálni, teljesen más eljárással kéne, úgy, hogy pihentetni kéne 10 napig a marhát félben, aztán utána kéne érlelni, és a magyar jogszabályok azok teljesen ellentmennek ennek, mert én úgy gondolom, ugyanúgy, mint a hentest a kövek is tele voltak, mert senki nem nézett rá az elmúlt 50 évben.
1: És éppen szerinted, hogyha frissíteni kéne jogszabályokat, tehát hát lehet, hát ha itt hallgatja majd valaki szakember, vagy nyilván erről tudnak egyáltalán például vagytok intézményesen, nem tudom, van valami hentes szövetség, vagy valamilyen szakmai lobby szervezet, aki ezeket így
2: én úgy gondolom,
1: elmondja, hogy és akkor nem kéne?
2: Nagyon sok mindent kéne, csak nincs aki foglalkozzon. Igen, mert most külön van, ugye, mit van, angusztartók egyesület, bárányos egyesület, mindenféle ilyen állattartóknak van, de már nincs is hentes képzés. Idén, most szeptemberben 2 darab hentes jelentkezett hentesnek az országban.
1: 2 darab hentes jelentkezett. Igen. És milyen iskola a hentes képzés?
2: Már csak a Bercsényi van, ugye a Vágóidi hentes iskola.
1: 2 darab hentes jelentkezett, nem mondott komolyan. Hát ezzel most nagyon meg vagyok döbbenve.
2: Hát én is, mert igazából nem lesz. Akikkel én dolgozok, és én képeztem, ők nem hentesek a nagy része. Én tanítottam.
1: Pont akartam kérdezni, hogy honnan tudsz, mert azért az egy elég nagy üzlet, ugye azért azt mondjuk el, hogy éttermeknek, nagyon sok étteremnek, séfnek, Michelin csillagosoknak szállítotok be, tehát ott a hentes pult mögött, amit mi látunk vevőként, ugye van egy hatalmas nagy terület, ahol ti bontotok, feldolgoztok, igen, készítetek, éttermeknek szállítotok, tehát azért elég munkaerőigényes, sokan vagytok, sok nagy létszámú a csapat, tehát honnan tudsz akkor embereket szerezni?
2: Ugye ez a legnehezebb szög. Az a baj, hogy autentikus hentes nem tudok idehoz nagyon dolgozni, mert amit ők tanultak, azt el kéne, hogy felejtsék. Teljesen más ez a szög, és az egóval nem tudok sokszor harcolni. És sokkal könnyebb dolgom van fölvenni, hogy soha nem volt még húsboltba, és megtanítani.
1: Tehát ez egy teljesen más outsider vagy pályaváltót, és akkor te magad kiképzed.
2: Így van, elég, hogyha értelmes, logikusan tud gondolkodni, és nekem az már bőven elég, meg hogyha szereti, és általában ilyen szívből sem az áragod az emberekkel körülöttem.
0: Mindjárt folytatódik majd a Kóstoljuk meg gasztronómiát Mautner Zsófival és mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi és északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétfőn a BKK járatok a vasárnapi menetrend szerint indulnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé, a Részöntő utca után sávlezárásra kell készülni, mert itt vízvezetéket javítanak. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől egészen a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert itt vízvezetéket javítanak. A második kerületben a Szemlőhegy utcában, a Bolyai utcánál útszőketre kell számítani, mert itt vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javításra a hatodik kerületben a Nagymező utcában, méghozzá az érintett utcakat itt egyirányosították. A nyolcadik kerületben a Bérkocsis utcában, az Aurora utca és a Fecske utca közötti szakaszon útszőketre kell számítani, mert itt csatornát javítanak. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat, a Bodorka utcánál az Alsó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat. 06 30 30 95 8 pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstolj meg gasztroműsorunk Malotnál Zsófival és mai vendégével, Zsófi Krisztián hentessel.
1: Szerinted egyébként egy jó hentesnek mik a legfontosabb készségei?
2: Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, hogyha így púton emberekkel foglalkozik, az empátia. Hogy tudja, hogy megérezze, hogy mit szeretne a vásárló. A másik az, hogy tudjon emberekkel együtt dolgozni, és hogy szeresse ezt csinálni.
1: És a technikai része az is érdekel, hogy nem tudom, hogy mondjuk a késtechnika, vagy a nem tudom, a hús részek ismerete, tehát hogy szaktudásban szerinted mi az, ami a legfontosabb?
2: Hát szerintem, mint hogyha egy nagyon hente szeretnék képezni, hogy az idő felé ugyanaz 10-15 év, amire olyan mondhatja valaki magáról, hogy tényleg nagyjából minden tud erről a szakmáról, az autentikus részéről.
1: Az
2: én 15-20 éve csináltam, amikor elkezdtem ezt tanulni, és addig tudtam azt mondani magamtól, hogy az autentikus részével igazából már meg vagyok, mindent tudok róla.
1: És ti bontotok is, ugye?
2: Mostanában már annyira nem, mert nincs rá időnk, mert annyi megrendelésünk van, annyi vásárolunk, hál' Istennek, hogy nincs időnk, így bontva kérünk majdnem minden húst, meg megpróbálok mindent külföldről rendelni, amit a pultanárokat majdnem minden külföldön.
1: Meg ugye más vágás is ráadásul, tehát gondolom,
2: így van,
1: hogy ott sem
2: már, igen, itthon is már megtudom, régen mi bontottuk a húsokat, mert én ugyanúgy bontottam, mint az angolok, de már nincsen rá kapacitásunk, és nem férünk már rá.
1: És hogy néz ki egy napot?
2: Fölkelek reggel 4-kor, összeszedem a kollégáimat, behozom őket dolgozni, és igazából a törőt a házon este fél 6-ig.
1: És mindig nagyon sokan vannak nálatok. Sőt, simán hétköznap is sokan vannak nálatok, de mondjuk egy ilyen karácsonyi meg húsvéti időszakban az embertelen. Tehát, hogy ott a Klauzál téri csarnokban konkrétan kigyózik a sor. Láttam, hogy idén már ugye ilyen előrendelés, meg átvételi pont, meg mindenféle alternatív dolgokat bevetettetek, de hogy nagyon
2: tömeg. Én soha nem nagyon szerettem a karácsonyt, mindig hülyére dolgoztuk magunkat. De az elmúlt 3 évben rettegek a karácsonyt. Hogy én nagyon örülök neki, hogy ennyi jönnek hozzánk. Csak tudod, ilyen sátras ünnepekkor mindenki szeretne jót enni. Szóval, akit soha nem látsz, az is oda jön. És tényleg ettől többet már nem tudunk ebből a boltból, azért is most megpróbálunk egy kicsit másfelé is terjeszkedni, mert ebből nem tudunk ebből a boltból, ebből a csarokból környébe többet kihozni, mert nem férünk el.
1: Na ezt gyorsan meg is kérdezem tőled, hogy láttam is, ugye, hogyha azt jól láttam, hogy nyílik új üzlet.
2: Igen,
1: és szerint. Arról már lehet valamit tudni?
2: Igen, ez nagy álmom volt, hogy ettől még egy prémiumabb üzletet csináljunk.
1: És már előre tudod, hogy hol vagy?
2: Értelmes, igen, ez a Mammut egyben lesz majd. És szeptemberre fog nyitni, ha minden igaz.
1: És ennél még prémiumabb, azt nagyon nem tudom elképzelni, hogy gondolom látványra is egy kicsit, és még.
2: Igen, elegánsabb és kínálatban is. Ugye, ami nekem a fejemben van, amit meg szeretnék valósítani ebben a szakmában, ez a 30%, ami most van, amit idáig csináltunk. Nekem ettől még sokkal van.
1: 30%? Na jó, hát a hallgatóknak ajánlom, hogy egyszer tényleg zarándokoljanak el oda hozzád, mert hogyha ez a 30%, akkor nem nagyon tudom elképzelni, hogy a 100% az vajon.
2: Nekem azt sokom, ugyanúgy, mint mondjuk van egy ausztrál bolt, a Viktor Csörcsi, mindent magunknak gyártanak, hogy amit el tudsz képzelni, de a húsos pitéktől kezdve ott az teljesen más, az egy nemzeti kincs ott náluk. És valami ilyet szeretnék, mire megyek nyugdíjba.
1: Jó, az még odébb van, hál' Istennek, ugye még az végigkövethetjük majd mi is ezt az utat. Apropó saját készítmények, ugye nálad nagyon ikonikus az is, hogy a pultban vannak olyan saját készítésű mindenféle göngyölt, töltött, tűzdelt, tekert, fonott, mindenféle elképesztő dolgok. Szóval, hogy ez miért fontos, és ehhez az inspiráció honnan jön, és neked mi a kedvenced?
2: Ez igazából nekem mindig nagy álmom volt ilyeneket csinálni, mert ez egy autentikus francia és olasz és ausztrál, régen 50-es, 60-as években nagyon sokat gyártottak itt, ez nagyon hagyomány náluk. Ezek a töltött húsok nagyon szépen megcsinálva, és csak az a kevénybe rakni a sütőbe. Ez akkor nyert létjogosultságot, amikor jött a Covid. Uh-huh. Mert bezártak az éttermek, és azok az emberek, akik étterembe jártak, hozzánk jártak húsért. És szerettek volna kis erőráfordítással könnyen étterminőségű ételt venni. És elkezdtünk ilyen terméket gyártani, ugye így internetről megtanultam, hogy kell a saját ízvilágunk szerint elkezdtük megcsinálni, és akkor az sikere lett, mert ugye jöttek az emberek, nem nagyon jött ment sehol senki, oda jött, megvett 3 ételt, berakta csak a sütőbe, 2 óra múlva volt egy konkrét kajája. És nagyon népszerű lett, hál' Istennek, és azóta már nagyon-nagyon sok ilyet csináltunk.
1: És gondolom, hogy közben változnak a trendek is például, tehát hogy ezekre az előkészített, meg olyan, nem tudom, tényleg gyönyörűek ezek a göngyölt húsok, hogy beteszi a sütőbe, előveszi egy vendégségen. Igazából én készítettem, tehát elmondhatom, hogy ezt én készítettem, de valójában csak be kellett rakni a sütőbe, nem? És nagyon szépek, tehát nagyon guszták, azért minden a zöld fűszerek, mit tudom én, mindenféle fűszer díszítések, tehát nagyon-nagyon látványosak.
2: Igen, kinézetre is jó, mert eladja magát a termék, és ízre is jó, mert megpróbálok mindent az én ízvilágom szerint összerakni. Az egy kicsit mindig más, az olaszos, olyan olaszos, mint Olaszországban, egy kicsit magyarosítok. És hál' Istennek úgy látszik, bejön az ízésem az embereknek, mert mindenkinek általában ízlés szokott. Csinálok francia vonalat, mint a libamájas, diós, meg, és mindenek megpróbálunk több fajta félét, mindenki megtalálja a számítását.
1: És neked melyik a kedvenced egyébként ezek közül?
2: Nekem igazából örök sláger nálunk a porketta, mert nem tudom, az ikonikus állat, azt kezdtük el gyártani, és tengerit el szoktunk belőle adni, és nagyon ízik mindenkinek, és nekem az áll közel a szívemhez.
1: És ugye sok mindenféle más hús is van, most kicsit belekaptunk, hát éppen csak a felszínen a sztékek világába, meg ezekbe a házi saját készítményekbe, de hogy ugye van szárnyas is, meg csirke, meg bangalica, tehát mindenféle, de a szárnyasról akarok egy kicsit beszélni, mert ugye a csirke az egy olyan téma, ami ugye mindenkit érdekel, de hogy pont talán karácsony környékén lehetett, vagy később, már nem tudom, de hogy láttam, hogy érkeztek hozzátok ezek az egészen extra minőségű francia eredetvédett mindenféle csirkék, meg kakasok, amik ott a bojtal, bobitával, szöröstül, böröstül, de egy ilyen elképesztően látványos díszdobozban érkeztek, és hát azok is nagyon-nagyon drágák ahhoz képest, amit az ember ismer, mint nem tudom, csirke. Tehát egy kicsit beszéljünk a csirkéről is, azért nagyon érdekes volt, ahogy ott mondott, mit tud egy ilyen luxi kakas.
2: Van, nem lenne sokkal másabb, mint amit itthon tartnak. Ezért tudni kell, hogy ugye, amiket Franciaországban hozott csirkét, annak a 90%-a Laberouge minősítéses. Laberouge minősítés nagyjából olyan 60 éve van, 60-70 éve, és az fontos, hogy csak 120-130 napig szabadon tartott csirke, és a genetikája mindenki francia genetikai genetikájú csirkének kell lenni, ez csak az kaphat ilyen minősítést. És ugye karácsonykor találtam egy másik céget, a Garba egy családnak a gazdaság, ők termelik a gabonát is, és olyan különlegesen tartják, hogy nem tudom, mit csinálnak azokkal a csirkékkel, de van nekik rendes gyöngy, van kappan, gyöngytyúkappan, amit el tudtunk képzelni, mindenféle, és én nem akarok nagyzolni, de ettem egy gyöngytyúkappan, főztem karácsonyra magunknak le, én az életemben láttam ilyen
1: finomat.
2: Soha. Nem tudom elmondani nektek, hogy egyszerűen szenzációs, félelmetes. A francia csirkék közül is sokkal jobb. És lehetne itthon is tartani, nagyon sokan is próbáltak már, ugye voltak itthon is ilyen szabadon tartott csirkék, a végére soha nem lesz jó. Az, én úgy gondolom, hogy itt is, ami hiányzik hozzá, az a szív. Mert ott egy egész család ezt csinálja, és kimegy, és a kisgyerek ugyanúgy mehetetni reggel a csirkét, tyúkat, és ugyanúgy ők tartják a kukoricát, és ebben van 50-60-100 év tapasztalat, és szív, már a napukája és az övé is.
1: És olyan érdekes, hogy nekem például az a tapasztalatom, meg éttermesektől tudom, hogy amikor egyszer-egyszer megpróbáltak mondjuk bevezetni étlapon akár ilyen jobb minőségű francia csirkét, vagy az a hazai kísérletekből olyan, és hogy akkor nagyon sokszor azzal szembesültek, hogy a vendégnek az ízlése annyira hozzá van szokva ahhoz a itthon kapható csirke állaghoz, hogy utána a vendégek igazából megfúrták, hanem hogy mindig azt mondták, hogy fú, ezen rágós, mert nyilván sokkal feszesebb, meg nem tudom, más az izomzata, tehát más a textúrája a húsnak, ahhoz képest, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Hogy lehet ebben egy kicsit edukálni a vendégeket?
2: Szerintem a legnagyobb ezzel az, hogy amit itthon próbálkoztak, az nem volt jó soha. Uh-huh. Szóval nem tudtak olyat generálni. És kevés az az étterem, én úgy gondolom, akit tényleg nem bármennyi pénz kiad a jó minőségű árba. Mindig valahol megpróbálják a közé. És ugye teljesen máshogy kéne azzal dolgozni, hogy szakács, aki 20 éve dolgozik sima brejni csirkével, neki is teljesen máshogy kéne azt megfőzni, mert sok étteremben, és nagyon sokszor tettünk ilyen csirkét, és ugye más lenne az elkészítés, mert más
1: technikát igényel. Tehát, hogy másképp is kell elkészíteni, más technológia. Tehát nem ugyanúgy készíti ezt az ember el.
2: Így van, mert voltunk külföldön is, én akárhol voltam, majdnem mindenhol Laberouge csirkét szolgálatszott, és szenzációs ízek voltak mindenhol. Én úgy gondolom, hogy megpróbálják egy picit valahogy így a itthonival megoldani, hogy ne legyen olyan. Ugye mindenki azt mondja, hogy megpróbáljuk a lokálisból, az úgy jobb nekünk, de valamikor sajnos nem lehet.
0: Mindjárt folytatódik majd a Kóstoljuk meg gasztronómia műsorunk, Utnár Zsófival és mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstolj meg gasztro műsorunk Malotnár Zsófival és mai vendégével, Zsófi Krisztián Hentessel.
1: Ugye rengeteg étteremnek, csúcséttermeknek, Michelin csillagos séfeknek is beszállítotok, neked arra van időd, hogy körbejárjál és mondjuk megnézd, hogy akkor a séfek hogyan dolgoznak ezekkel a prémium húsokkal?
2: Nem szoktam nagyon így szólni, mert én el szoktam menni mindegyik étterembe.
1: Igen?
2: Persze, én nagyon sokat járok étterembe, és el szoktam mindenhol menni, és mindenhol megkóstolom a kaját. Uh-huh. És általában is tudtam mondani a véleményet.
1: És jó, hát itt mondhatsz nyugodtan nevet, hogyha olyan alakja, ami mondjuk tényleg olyan emlékezetes élmény volt, ahol azt mondtad, hogy fú, hát ezért csinálom, hogy ilyen étel szülessen belőle.
2: Ugyan,
1: nagyon
2: emlékezetes.
1: Séf, vagy akár lehet nyugodtan séf, vagy étterem.
2: Séfet nem tudom, én ami engem mindig kellemes meglepetés, az a bóbóban van.
1: Igen?
2: Igen. Uh-huh,
1: ami a Haris Parkban, a Haris Parknak az étterem.
2: Igen. Nekem igazából nem tudom, miért az összes étterem voltam, engem az mindig megfog. Uh-huh. Az ételek és az ízek, mindig ázsiai teszünk, vagy egy bélszínsztéket eszek, vagy egy fogas, kárpáti fogas, hogy minden, nekem minden jó, hogy megteheteltek az szájízemet, vagy nem tudom, és
1: na jó, jó rég voltam, akkor jó is, hogy mondod, akkor ideje ott is akkor menni.
2: Új is itt a tavasz.
1: Még egy dolgot, tényleg apropó tavasz nyár, még egy kicsit majd a grillek, vagy hallgatónak adjunk néhány tippet, de még előtte egy valamit meg akarok kérdezni, hogy ugye nagyon intenzív közösségi média jelenlétetek van, nagyon ügyesen is csináljátok szerintem, nagyon tetszik nekem a stílus, ahogy te ott elmondod ezeket a húsokat, de azt is megfigyeltem, hogy miután nyilván egy megosztó témáról van szó, amiről sok mindenkinek azért nincs ismerete, csak azt látja belőle, hogy nagyon drága hús, amin ráadásul sok zsír, sok csont, tehát hogy értelmezhetetlen, és hogy azért ott van minden, és kapjátok azért rendesen a sallert és trollkodás, meg nagyon sokan egyébként kulturáltan is belekérdeznek. Szóval, amikor Facebookon beleállsz ezekbe a kommentekbe, és elég áramvonalasan állsz bele, akkor ott nekem ez nagyon szimpatikus, de hogy az mennyire tudatosan gondolod át, hogy akkor te ott bizony megmondod, hogy ez a hús akkor annak való, aki ezt tudja értékelni.
2: Megpróbálok mindig is elmondtam az embereknek, hogy általában nem reklámozunk, mert nem reklámot csinálok, hanem felhívom a figyelmet, hogy ilyen is van, és akinek erre igénye van, és aki ezt szeretné ilyet enni, az jöjjön el hozzánk. Ez nem mindenkinek szól. Én nem akarom, hogy mindenki ide eljön, akinek mindenkire nem pénztárca függő, inkább szerintem intelligencia függő, hogy eljön az ember és kipróbál egy olyan dolgot, amit még nem próbált. Szóval, hogyha valakinek azzal elkezd, ez nem csak 100.000 forint a hús, nagyon sokszor hallottam azt is, hogy ki van írva, vagy úgy nézik, hogy ki van 80-100.000 forint, hogy minden 100.000, nem minden 100.000 forint, nagyon sok minden olcsóbb, mint másik piacokon, vagy másik hentesnél, az a drága, ami drága. És nagyon bele fog állni mindig mindenkibe, aki hülyeséget beszél, vagy aki megpróbál megmagyarázni, hogy én nem vagyok patrióta, mert nem magyar marhát árulok, nem tudom, én minőséget is. Most volt a legutóbb ugyanígy egy ilyen kommentünk, hogy ilyet még nem láttak, hogy egy-egy dologra szoktak az emberek specializálni, és mondtam, hogy én a minőségre specializálódtam. Én amiből tudok jót, olyat fogok hozni.
1: Uh-huh. Ja, azt tudom is, mire, hogy hal, ugye? Talán az volt, hogy igen, nagyon jó minőségű tonhal. Igen.
2: Igen, de nekem minden, így van, hogy a tésztából tojás, mindig megpróbálom mindenből jót, és mindenből fogok hozni, mert kell a gasztrómiához.
1: És azért tegyük hozzá, hogy nekem az nagyon szimpatikus, hogy miközben tényleg ezeket a prémium húsokat tudjuk megvenni, de hogy közben ugyanúgy egyébként a pultban azért ott van egy, nem tudom, egy felvágott, egy füstölt nyelv, és ugyanúgy a környékbeli nyugdíjasok is jönnek, és én úgy látom, hogy abszolút szimpátiával és kedvesen ott vásárolnak nálad.
2: Így van. Mi nekem fontos, hogy ugyanúgy szolgálok, aki odajön három bek a párizsit venni, ugyanolyan kedvesség, aki foszti szolgálni, mint aki 1 millió forintot fizet. Uh-huh. Vagy lehet, hogy még nagyobban is. Akik ott a környéken laknak, én nagyon sokszor megpróbáltam mindenkit, nagyon sokszor segítünk nekik, uh-huh. nagyon sokszor próbálom kedveskedni nekik, hogy igazából egy ilyen kis, nálunk egy ilyen, úgy gondolom, egy közösségi tér alakult ki. És az emberek ismerik egymást is, és szeretnek odajárni. Mindenki boldog olyan is vidáman távozik.
1: Ezt tanúsítom. A tényleg mindig jó hangulat van, mindig receptcsereberet, számtalan alkalommal tanulja voltam, amikor ott nem tudom, ilyen bizonytalankadó hölgyeknek segítesz, hogy választani, meg rábeszéled őket, hogy akkor milyen húsokat, vagy milyen.
2: Igen, meg egymásra beszélik a vásárlók. Áll a sorban nézett, és ott mögött elő vásárló mondja neki, hogy ön múltkor olyan sütött, és az nagyon jó volt. És szerintem ez tök jó, mert hiányzik a mai világból, hogy az emberek nem kommunikálnak úgy, és itt a hús és a gasztró összehozza az embereket nálunk.
1: Abszolút. És most a nyári szezonra milyen grill dolgokkal készültök, biztos valami újdonságot, meg valami házi költeményt előhoztok.
2: Most ugye múltkorában sütögettünk, hogy most ez a kamadó meg ilyes, aminek van fedele, lehet konstant sütőt generálni, amiket csináltunk készítményeket, igazából rájöttünk, hogy mindent meg lehet csinálni. Uh-huh. Azok szenzációsak lettek, mindenkinek kell is mondani, hogy kell csinálni, tök egyszerű, egy óra kész lehet minden. És általában nyáron ilyenkor ugye a sztékek, ami nagy sláger, a mangalica, az egyre több embert próbálok rá edukálni, mert a tényleg jó mangalica, az fenomenális jó, az is nagyon jó, és persze ezek a grillkolbász elmövetek, grillkolbászaink, ami eszünkbe jut, mindenfélét csinálunk.
1: És ez is ott házi töltésű, tehát mindenféle vadfűszerezésekkel ott előálltok.
2: Megpróbálok mindenbe, amit bármilyet csinálunk, friss összetevőket belerakni. Szóval csinálunk egy ananászos sajtos, akkor az friss ananász, friss sajt, akkor mindenben megpróbálok tényleg frisset, és általában ízlik is az embereknek, mert más. Más.
1: Na jó, hát figyelj, én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, nagyon nagy élmény volt, és szerintem a hallgatók azzal egyetértenek, hogy annyira nagy élmény mindig olyan valakit hallgatni, aki a hivatásának él, és aki hát nyilvánvalóan az életét tette fel egyébként arra, hogy edukálja a közönséget, úgyhogy további sok sikert kívánok, én nagyon is fogok jönni, úgyhogy a hallgatóknak meg a nézőknek is azt javaslom, javaslom, meg arra bátorítok mindenkit, hogy zarándokoljanak el Krisztiánhoz, tehát a Klausertéri Vásárcsarnokban van hús specialista néven, meg hát ahogy megtudtuk, akkor szeptembertől majd a Mamutban is, akkor jó, még egy szintlépés következik. Szóval bátran menjenek el hozzá, bátran hagyják magukat rábeszélni, akkor egy-egy különlegesebb sztékre vagy húsra is, hiszen ad hozzá jó sok tanácsot, nyára pedig akkor oda mehetünk még kéz grill termékekért, úgyhogy ezzel is fogunk kérni. Úgyhogy köszönjük szépen mindketten, hogy itt voltak velünk, és én pedig jövő vasárnap érkezem következő érdekes vendéggel.
0: Ez volt a Kóstoljuk meg Gasztron műsorom Mautner Zsófival és mai vendégével, Zsófi Krisztiánnal, Hentessel, a műsor pedig hamarosan visszahallgathatják majd a Sláger FM alkalmazásában, vagy a YouTube csatornánkon. Én Csáka Attila vagyok, tartsanak velem a következő órában is, jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
4: Vitongo. Stresszre Vitongo.
5: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
8: Drága arany hallgató, indul a Cilla-túr.
0: Cilla-túr. Kicsit másképp.
8: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
8: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla-túr. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Megerősített kapacitással készül a MÁV a pünkösdi hosszú hétvégére. Mérgezés történt egy várpalotai óvodában. Új sportpályát avattak a Botev iskolában. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Az Intercity járatokon mintegy 10%-kal több ülőhelyet biztosítanak, több viszonylatban pedig hosszabb, nagyobb befogadó képességű szerelvények közlekednek majd. Budapesten, valamint több vidéki csomópontban tartalékszerelvényeket és MÁV buszokat is készenlétbe helyeznek az esetleges fennakadások kezelésére. A fővárosi pályaudvarokon, valamint Siófokon és Balatonfüreden utasmenedzserek és segítők támogatják a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, ezzel segítve a kapacitások tervezését. Öt óvodást vittek kórházba Várpalotán, akik egy mérgező növényből lettek. Az RTL beszámolója szerint a gyerekek az udvaron talált nárcisz hagymát fogyasztották el. A nárcisz minden része, különösen a hagymája rendkívül mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, négy kislányt és egy kisfiút vittek kórházba. Mindannyiuk állapota stabil, hányingerre és hasfájásra panaszkodtak. Az ügyben vizsgálat indult, hogy kiderüljön, történt-e mulasztás. Történelmi jelentőségű beruházást avattak Veszprémben. Elkészült a Hristo Botev iskola új sportpályája, amelyet szerdán már birtokba is vehettek a diákok. A közel 40 millió forintos fejlesztés különlegessége, hogy a város első részvételi költségvetésének eredményeként valósult meg. A tavalyi kezdeményezés során a veszprémiek dönthettek arról, mire fordítsák a rendelkezésre álló 100 millió forintos keretet. A sportpálya felújítása a legtöbb támogatást kapott projektek közé került. A városvezetés szerint ez az első, de nem utolsó olyan fejlesztés, amely közvetlen lakossági döntés alapján valósul meg. Az új rekordtán pályát történelmi mérföldkőnek nevezték, hangsúlyozva a közösségi részvétel szerepét. Az önkormányzat azt is jelezte, hogy az iskola további fejlesztései még idén folytatódhatnak. Szeptember 15-éig szezonális behajtási rend lépett életbe a siófoki Petőfi sétány korzó szakaszán. Az önkormányzati szabályozás szerint a területre reggel 6 és 9 óra, valamint délután 1 és 4 óra között szabad a behajtás mindenki számára. Délután 4 és este 8 óra között kizárólag úgynevezett kék kártyával lehet behajtani, este 8 órától reggel 6-ig pedig teljes tilalom van érvényben. A szabályok betartását a városőrség és a rendőrség is ellenőrzi. A tiltás megszegése esetén 47.000 forintos közigazgatási bírság szabható ki. Az érintett vállalkozások és ingatlan tulajdonosok külön engedélyt igényelhetnek, a szálláshelyek üzemeltetői pedig vendégeik számára kék kártyát kérhetnek, meghatározott feltételek mellett. Ismét iható a balatonfüredi Kossuth-Lajos forrás savanyú vize, tudta meg az Infostart. Az ivócsarnok bejáratát megszabadították a nem ivóvíz feliratú tábláktól, a gravitációs kifolyó pedig már mindenki számára hozzáférhető. A lépést a volt ANTS Veszprémi akkreditált laboratóriuma által a város megbízásából végzett legfrissebb mérések eredményei tették lehetővé, amelyek megfelelő vízminőséget mutattak ki. A fejlesztések ugyanakkor még nem zárultak le a kútnál. Hátra van a nyomógombos kútrész gépészeti felújítása és annak ellenőrzése. Visszakerül majd az ivócsarnok tájékoztató táblája is. A forrást korábban bakteriológiai szennyeződés miatt évekre lezárták. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a balatonfüredi savanyúvizek magas ásványi anyagtartalmuk miatt mértékletes fogyasztást igényelnek. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi-északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Jó utat a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mosták a Rákóczi hídat a mai nap folyamán, a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni 6 óra 30 és 13 óra 30 között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén és hétfőn útszőketre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. A 6. kerületben a Székely Mihály utcát lezárták a Paula Jede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt egészen holnap estig. Hétvégén az 1. kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszőketre számítsanak épület felújítás miatt. Rendezvényt tartanak majd a Paplászló sportarénában, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalom, illetve torlódás is készüljenek ma este folyamán. Továbbá ma esti órákban az M2-es, M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Jó időtöltést és jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt ha már is elsőként a Runaway Train. Jó rádiózást! Sláger!

Lopez. Oh. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és ellátogathatnak a belvárosi bor és pezsgő fesztiválra, a Szabadság térre. Hazánk kiemelkedő borászatai és pezsgő pincészetei képviseltetik magukat a Szabadság téren megrendezésre kerülő 5. belvárosi bor és pezsgő fesztiválon, amelyet ebben az évben a pünkösdi hosszú hétvégén május 20 és 25-e között élvezhetnek. Ahogyan évek óta méltó nyárindításról nem a mindennapi belvárosi környezet, a hazaiak mellett a nagy nemzetközi prosecco, pezsgő, valamint champagne márkák és minőségi nagy street food kínálat is várja látogatókat. Mindez itt a fővárosban a Szabadság téren. Jó kikapcsolás, reggel moment sláger, a Human pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében most.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig majd 5:30 lesz. Szétnézzünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom SMS-ben 0630-30-30-95-8-as. Lisa Stansfield és az All Around the World pedig már is érkezik az óra folytatásaként. Itt a Sláger hétvégében, jó reggelt a későn ébredőknek!

0: mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi-északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Az M0-as autóút keleti szektorán az M4-es autóúti csomópontnál az M3-as autópálya irányába baleset miatt a 42-es kilométernél a külső sávot lezárták, itt torlódik jelenleg is a forgalom. A főváros útjairól pedig a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák ma a Rákóczi hidat, méghozzá Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni 6.30 és 13 óra 30 között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton vasárnap és hétfőn útszűkületre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. A 6. kerületben a Székely Mihály utcát is lezárták a Paula Jede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt. Hétvégén az 1. kerületben a Batthyány utcában a Donát utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Továbbá ma a késő esti órákban az M2-es, M3-as és M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ismét nagy sportágválasztó és hangszerválasztó tartanak itt a fővárosban május utolsó hétvégén. A nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó az ország egyik legnagyobb ingyenes sportélmény programjaként várja a gyerekeket május 29-én és 30-án. A rendezvényen több mint 100 sportág és 25 hangszer próbálható ki. A szakképzett edzők és zeneoktatók segítik a felfedezést, miközben élsportolókkal és olimpikonokkal is lehet találkozni, mindezt át Kőbányán. Majd a mindkét nap 9 és 17 óra között, tehát május 29 és 30-án. Jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Whitney Houston és az I Am Every Woman, ezt folytatja már is most nálunk az órát.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, ha pedig útonnak vigyázzon a magukra, jó utat kívánok mindenkinek, 0630-30-95-8-as a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Well, hello, és a város személy pedig már is érkezik az óra folytatásaként, illetve zárásaként egészen pontosan a Sláger hétvégében. Jó időt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott Pénz
2: és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
10: Köszönjük!
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
11: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot, akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után...

0: Megerősített kapacitással készül a MÁV a pünkösdi hosszú hétvégére. Mérgezés történt egy várpalotai óvodában. Új sportpályát avattak a Botev iskolában. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Az Intercity járatokon mintegy 10%-kal több ülőhelyet biztosítanak, több viszonylatban pedig hosszabb, nagyobb befogadó képességű szerelvények közlekednek majd. Budapesten, valamint több vidéki csomópontban tartalékszerelvényeket és MÁV buszokat is készenlétbe helyeznek az esetleges fennakadások kezelésére. A fővárosi pályaudvarokon, valamint Siófokon és Balatonfüreden utasmenedzserek és segítők támogatják a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, ezzel segítve a kapacitások tervezését. 5 óvodást vittek kórházba Várpalotán, akik egy mérgező növényből lettek. Az RTL beszámolója szerint a gyerekek az udvaron talált nárcisz hagymát fogyasztották el. A nárcisz minden része, különösen a hagymája rendkívül mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, 4 kislányt és egy kisfiút vittek kórházba. Mindannyiuk állapota stabil, hányingerre és hasfájásra panaszkodtak. Az ügyben vizsgálat indult, hogy kiderüljön, történt-e mulasztás. Történelmi jelentőségű beruházást avattak Veszprémben. Elkészült a Hristo Botev iskola új sportpályája, amelyet szerdán már birtokba is vehettek a diákok. A közel 40 millió forintos fejlesztés különlegessége, hogy a város első részvételi költségvetésének eredményeként valósult meg. A tavalyi kezdeményezés során a veszprémiek dönthettek arról, mire fordítsák a rendelkezésre álló 100 millió forintos keretet. A sportpálya felújítása a legtöbb támogatást kapott projektek közé került. A városvezetés szerint ez az első, de nem utolsó olyan fejlesztés, amely közvetlen lakossági döntés alapján valósul meg. Az új rekordtámpályát történelmi mérföldkőnek nevezték, hangsúlyozva a közösségi részvétel szerepét. Az önkormányzat azt is jelezte, hogy az iskola további fejlesztései még idén folytatódhatnak. Szeptember 15-éig szezonális behajtási rend lépett életbe a siófoki Petőfi sétány korzó szakaszán. Az önkormányzati szabályozás szerint a területre reggel 6 és 9 óra, valamint délután 1 és 4 óra között szabad a behajtás mindenki számára. Délután 4 és este 8 óra között kizárólag úgynevezett kék kártyával lehet behajtani, este 8 órától reggel 6-ig pedig teljes tilalom van érvényben. A szabályok betartását a városőrség és a rendőrség is ellenőrzi. A tiltás megszegése esetén 47.000 forintos közigazgatási bírság szabható ki. Az érintett vállalkozások és ingatlan tulajdonosok külön engedélyt igényelhetnek, a szálláshelyek üzemeltetői pedig vendégeik számára kék kártyát kérhetnek, meghatározott feltételek mellett. Ismét iható a balatonfüredi Kossuth-Lajos forrás savanyú vize, tudta meg az Infostart. Az ivócsarnok bejáratát megszabadították a nem ivóvíz feliratú tábláktól, a gravitációs kifolyó pedig már mindenki számára hozzáférhető. A lépést a volt ANTS Veszprémi akkreditált laboratóriuma által a város megbízásából végzett legfrissebb mérések eredményei tették lehetővé, amelyek megfelelő vízminőséget mutattak ki. A fejlesztések ugyanakkor még nem zárultak le a kútnál. Hátra van a nyomógombos kútrész gépészeti felújítása és annak ellenőrzése. Visszakerül majd az ivócsarnok tájékoztató táblája is. A forrást korábban bakteriológiai szennyeződés miatt évekre lezárták. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a balatonfüredi savanyúvizek magas ásványi anyagtartalmuk miatt mértékletes fogyasztást igényelnek. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi-északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Jó utat a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mosták a Rákóczi hídat a mai nap folyamán, a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni 6 óra 30 és 13 óra 30 között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén és hétfőn útszőketre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. A 6. kerületben a Székely Mihály utcát lezárták a Paula-Jede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt egészen holnap estig. Hétvégén az 1. kerületben a Battyányi utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épület felújítás miatt. Rendezvényt tartanak majd a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalom, illetve torlódásra is készüljenek ma este folyamán. Továbbá ma esti órákban az M2-es, M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a vasárnap délelőtt mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Taylor Swift és a Shake It Off, ezt a már is elsőként tartsanak velem.

Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Szép hétvégét, szép hosszú hétvégét kívánok mindenkinek. Irány most a svábhegyi pünkösdi búcsú, méghozzá ezen a hétvégén. 2026-ban is megrendezésre kerül Budapest 12. kerületében a kerületi önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében a svábhegyi pünkösdi búcsú, ahol vására a kézműves programokkal, koncertekkel, tánc előadásokkal és táncházzal várnak mindenkit a Diana Parkban, méghozzá mai nap folyamán még ide ellátogathatnak, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. A Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek. Változatosan Megan Trainor és az All About That Bass. Ez jön már is most nálunk.

Szép hétvégét, szép hosszú hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára pedig 10:30 lesz, majd szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss infójuk az utakról, akkor azt várom mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. Nem sokára tehát majd ejtünk egy pár szót a közlekedésről. Freddy és a Pain and Glory pedig már is jön most az óra folytatásra, két itt a Sláger hétvégén.

0: mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi és északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Az M0-as autóút keleti szektorán az M4-es autóúti csomópontnál az M3-as autópálya irányába baleset miatt a 42-es kilométernél a külső sávot lezárták, itt torlódik jelenleg is a forgalom. A főváros útjairól pedig a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák ma a Rákóczi hidat, méghozzá Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni 6.30 és 13 óra 30 között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton vasárnap és hétfőn útszűkületre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. A 6. kerületben a Székely Mihály utcát is lezárták a Paula Jede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt. Hétvégén az 1. kerületben a Batthyány utcában a Donát utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Továbbá ma a késő esti órákban az M2-es, M3-as és M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. 06:30, 30:30, 95:08-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. A Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Folytatjuk a barangolást a pünkösdi programokban, irány most Szentendre a Skanzenben, hiszen május 24 és 25-e között 15. alkalommal rendezik meg a Szentendre és Skanzenben a pünkösdi örökség ünnepet. Idén ismét Magyarország színes hagyományai töltik meg élettel a múzeum autentikus falusi portáit és utcáit. A rendezvény kiemelt szereplői ezúttal a spanyol szellemi kulturális örökséget képviselő művészek lesznek majd, úgyhogy mindez a Szentendre és Skanzenben még a mai nap, illetve a holnapi nap folyamán, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. A Sláger FM-en pedig az Alfavi és Slágerével folytatjuk most a délelőttet, ez nálunk a Sounds Like a Melody.

Jó PM és mindenkinek a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, az ebédhez lassacskán jó készülődést kívánok mindenkinek, jönnek a legfontosabb hírek és információk, ha pedig bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 95 8-as, a Republik és a Csak a szívemen át pedig már is érkezik az óra zárásaként, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kinevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben, emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkár között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lébai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabaui Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Jana Sócki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására.
2: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi és északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétfőn a BKK járatok a vasárnapi menetrend szerint indulnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell készülni, mert itt vízzetéket javítanak. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsonyi út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányították a Hősök terétől egészen a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert itt vízzetéket javítanak. A második kerületben a Szemlőhegy utcában, a Bolyai utcánál útszűkületre kell számítani, mert itt vízzetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben, a Nagymező utcában, méghozzá az érintett utcakacit egyirányosították. A 8. kerületben, a Bérkocsis utcában, az Aurora utca és a Fecske utca közötti szakaszon útszűkületre kell számítani, mert itt csatornát javítanak. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat, a Bodorka utcánál az Alsó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Kivel és a UK Messzal már is elsőként tartsanak velem ebben az órában, is számítok önökre.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és most idány a hengermalom, hiszen vintage vásár és remarket piacot tartanak. A mai nap folyamán 10 és 18 óra között ismét lehetőségük lesz a hengermalomba udvarán keresni és kutatni a szednél szebb kincsek után. Az udvar nem csak árusokkal, de pezsgő hangulattal is megtelik ezen a napon, amely persze retro, vintage és egyébként minden más érdekes tárgyakat is felfedezhetnek ezen a vintage vásáron, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan.

hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára pedig majd 11:30 lesz, szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról. Howard Jones és a What is Love pedig jön most az óra folytatásaként. 0630 30 30 95 8-as a hívható számunk. Ide várom a közlekedést.

0: mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi és északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Jó utat a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák a Rákóczi hídat a mai nap folyamán, a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni 6 óra 30 és 13 óra 30 között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén és hétfőn útszőketre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. A 6. kerületben a Székely Mihály utcát lezárták a Paula Jede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt egészen holnap estig. Hétvégén az 1. kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszőketre számítsanak épületfelújítás miatt. Rendezvényt tartanak majd a Paplászló sportarénában, ezért a környéken szokottan erősebb forgalom, illetve torlódásra is készüljenek ma este folyamán. Továbbá ma esti órákban az M2-es, M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és ha tömegközlekednének a pünkösdi hosszú hétvégén a fővárosban, akkor nem megszokásból tegyék, hiszen pótlóbusz jár az egyes villamos helyett, a változás karbantartás miatt lesz érvényben két napig, reggel 8:30-ig. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett a Göncárpád városközpont és Zugló vasútállomás között pünkösd vasárnap és hétfő reggel, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változás a karbantartás miatt lesz érvényben mindkét napon, reggel 8:30-ig. Úgyhogy mindenféleképpen használják a Budapest Go alkalmazást utazásuk megtervezéséhez. Céline Dion slágerével pedig már is folytatjuk az órát itt a Sláger hétvégében most.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd vasárnap dél lesz, úgyhogy érkezik a hosszú hétvége vasárnapi felvonása, illetve a délutáni felvonása, Karakas Balázs pedig a stúdióban. Na mi újság, hogy vagy?
1: Hello, szia Attila! Olyan rég volt, hogy gyermekek voltunk, élveztük a gyermeknapi körhintát, a 3 kiló vattacukrot, amit elfogyasztottunk aznap, és az utána lévő gyomorfájdalmakat.
0: Igen, amúgy igen.
1: Azért is mondom ezt, mert hogy ugye közeledik a gyermeknap, és érdemes amúgy letölteni a Sláger FM mobil applikációját, vagy a slágerfm.hu weboldalról kattintani, ugyanis gyermeknapi fejtörő játékunk indul, minden részlet megtalálható a slágerfm.hu-n.
0: Bizonyan játszanak velünk mindenképpen, úgyhogy irány a Sláger FM weboldala, illetve alkalmazása, és jön a hosszú hétvége, még azért van egy holnapi napunk, ugye te holnap délután is itt leszel a hallgatók, illetve napközben, úgyhogy hát remélem, hogy mindenki kimozdul, hiszen nagyon jó időnk lesz a mai nap folyamán is.
1: Mindenképp érdemes jönni, menni, én ehhez is hozok jó ötleteket.
0: Balázs, jó munkát!
1: Köszi, Attis! Ciao, ciao!
0: A viszont hallásra!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek. Fezenfesztivál.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
11: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
12: A Sláger FM-et hallgatja?
13: Ha megkeresi telefonon vagy online,
12: kérjük, mondja el!
13: Sláger FM.
12: Sláger FM.
14: Köszönjük!
13: A reklám után!
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. Hírek!
15: Megerősített kapacitással készül a MÁV a pünkösdi hosszú hétvégére. Mérgezés történt egy várpalotai óvodában. Új sportpályát avattak a Botev iskolában. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Az Intercity járatokon mintegy 10%-kal több ülőhelyet biztosítanak, több viszonylatban pedig hosszabb, nagyobb befogadó képességű szerelvények közlekednek majd. Budapesten, valamint több vidéki csomópontban tartalékszerelvényeket és MÁV buszokat is készenlétbe helyeznek az esetleges fennakadások kezelésére. A fővárosi pályaudvarokon, valamint Siófokon és Balatonfüreden utasmenedzserek és segítők támogatják a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, ezzel segítve a kapacitások tervezését. Öt óvodást vittek kórházba Várpalotán, akik egy mérgező növényből lettek. Az RTL beszámolója szerint a gyerekek az udvaron talált narcisz-hagymát fogyasztották el. A narcisz minden része, különösen a hagymája rendkívül mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, négy kislányt és egy kisfiút vittek kórházba. Mindannyiuk állapota stabil, hányingerre és hasfájásra panaszkodtak. Az ügyben vizsgálat indult, hogy kiderüljön, történt-e mulasztás. Történelmi jelentőségű beruházást avattak Veszprémben. Elkészült a Hristo Botev iskola új sportpályája, amelyet szerdán már birtokba is vehettek a diákok. A közel 40 millió forintos fejlesztés különlegessége, hogy a város első részvételi költségvetésének eredményeként valósult meg. A tavalyi kezdeményezés során a veszprémiek dönthettek arról, mire fordítsák a rendelkezésre álló 100 millió forintos keretet. A sportpálya felújítása a legtöbb támogatást kapott projektek közé került. A városvezetés szerint ez az első, de nem utolsó olyan fejlesztés, amely közvetlen lakossági döntés alapján valósul meg. Az új rekordtámpályát történelmi mérföldkőnek nevezték, hangsúlyozva a közösségi részvétel szerepét. Az önkormányzat azt is jelezte, hogy az iskola további fejlesztései még idén folytatódhatnak. Szeptember 15-éig szezonális behajtási rend lépett életbe a siófoki Petőfi sétány korzó szakaszán. Az önkormányzati szabályozás szerint a területre reggel 6 és 9 óra, valamint délután 1 és 4 óra között szabad a behajtás mindenki számára. Délután 4 és este 8 óra között kizárólag úgynevezett kék kártyával lehet behajtani, este 8 órától reggel 6-ig pedig teljes tilalom van érvényben. A szabályok betartását a városőrség és a rendőrség is ellenőrzi. A tiltás megszegése esetén 47 ezer forintos közigazgatási bírság szabható ki. Az érintett vállalkozások és ingatlan tulajdonosok külön engedélyt igényelhetnek, a szálláshelyek üzemeltetői pedig vendégeik számára kék kártyát kérhetnek, meghatározott feltételek mellett. Ismét iható a balatonfüredi Kossuth Lajos forrás savanyú vize, tudta meg az Infostart. Az ivócsarnok bejáratát megszabadították a nem ivóvíz feliratú tábláktól, a gravitációs kifolyó pedig már mindenki számára hozzáférhető. A lépést a volt ANTS Veszprémi akkreditált laboratóriuma által a város megbízásából végzett legfrissebb mérések eredményei tették lehetővé, amelyek megfelelő vízminőséget mutattak ki. A fejlesztések ugyanakkor még nem zárultak le a kútnál. Hátra van a nyomógombos kútrész gépészeti felújítása és annak ellenőrzése. Visszakerül majd az ivócsarnok tájékoztató táblája is. A forrást korábban bakteriológiai szennyeződés miatt évekre lezárták. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a balatonfüredi savanyúvizek magas ásványi anyagtartalmuk miatt mértékletes fogyasztást igényelnek. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
14: Megérkezett az év első kánikulája Budapestre. A mai nap folyamán már akár 29 fokot is mérhetünk. Budapesten a napsütésű a főszerep. Kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet csak meg az égen. Csapadék nem várható a folytatásban sem. Helyenként viszont megélénkülhet az északi, északkeleti szél. Holnap is folytatódik a napos idő. Az időnként megjelenő felhőkből nem várható csapadék. Elszórtan néhol előfordulhat, de nálunk ez nem lesz jellemző. Holnap még melegebb lesz, hiszen akár 31 fokot is mérhetünk. Hozom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon, sokan indultak meg legnagyobb tavunk irányába, ezért a Török-Bálint és Martonvásár, valamint a Pákozd és Székesfehérvár közötti szakaszon lassulás, torlódás alakult ki, hosszabb menetidőre számíthatnak. Azt tanácsolják az Utinform szakemberei, hogyha tehetik, válasszanak másik útvonalat. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél jelenleg új gyalogos átkelő helyet építenek. Napközben reggel 7 és délután 5 óra között lezárják a félútpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását is. Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületi Belgrád rakparton ma és holnap útszűkületre kell készülni a délutáni órákban, mert kertészek dolgoznak. A hétvégén az első kerületi Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. De csak a jó híreket is mondjak, megnyitották a 15. kerületi Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, úgyhogy néha útszűkületre kell számítani.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Meseszép hosszú hétvégét kívánok, hello a stúdióban Korrakas Balázs, maradok is egészen este 6-ig, és hozom a legnagyobb slágereket valóban változatosan. Ariana Grande, George Michael, előtte viszont az Erasure klasszikusa a 90-es évek legelejére visz minket. Take a chance on me!

Ariana Grande és a We Can Be Friends itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között változatosan, és ígérem, mi lehetünk barátok a következő jó néhány órában. Meleg van Budapesten, 27 fokot mutatnak a hőmérők, 100 ágra süt a nap. Hát nagyon kellemes kis erdőjárós idői például a mai, úgyhogy érdemes lehet elindulni. Képzeljék el, arról olvastam, hogy mivel ugye Budapest folyamatosan változik, és néha egészen hétköznapi dolgokon keresztül válik ez látványossá, így történik ez most is. A Terézvárosi részen évek óta húzódó történetért most fordulópontjához eltűnnek ugyanis a régi elhanyagolt telefonfülkék, és a helyüket modernebb megoldás veszi át. 2026-ra megjelennek helyükön az első új típusú segélyhívó oszlopok. A Terézvárosban zajló változások is azt mutatják, hogy a város bizony nem csak a múltjából él, hanem folyamatosan alkalmazkodik a jelenhez. Egy eltűnő telefonfülke mögött pedig egész történet húzódik meg sok esetben. Nálunk pedig sok jó zene a folytatásban is, hiszen már a Walk the Moon érkezik, és a Shut Up and Dance!

It's My Life, ők voltak a Talk-Talk, itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Vételkörzetünkben azért történnek meglehetősen szívmelengető dolgok. Sajnos Veszprém vármegyében egy tömbházban tűzütött ki a napokban. Nem is ez a lényeg, hanem hogy a család cicája süti a lángok között retkett. Perceken belül mentőgépkocsi érkezett a helyszínre. Kisfiút anyukáját, ugye, akik kimenekültek, megvizsgálták, de aztán a cicust is kimenekítették a tűzoltók, majd a mentők a cicát is ellátták, az oxigén és a simogatás hatására az ő állapota is javult, úgyhogy most már ő is teljesen jól van. Ennek örülök egyébként, erről az országos mentőszolgálat tett ki egy bejegyzést a Facebook oldalára. Nálunk viszont szívmelengető történeteken túl kiváló dalok, a Bombon és a Radics Gigi, tőlük a Robot vagyok.

0: Megjött a meleg, mindannyian érezzük és látjuk természetesen a hőmérő kigancsszálán is. Ennek köszönhetően Budapesten a pollenterhelés szép fokozatosan emelkedik. A fenyőfélék és a pázsitfőfélék pollen koncentrációja magas, míg az eperfafélék, valamint már a csalánfélék és az utifőjé is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban van jelen a légkörünkben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, na meg a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. Jönnek a közlekedési hírek a Sláger FM-en, továbbra is sokan autóznak az M7-es autópályán a Balaton felé, Törökbálint és Martonvásár, valamint Pákozd és Székesfehérvár között lassulással, szakaszos torlódással találkozhatnak, készüljenek hosszabb menetidőre. Azt tanácsolja az Útinform, hogyha tehetik, válasszanak inkább másik útvonalat. És egyébként Budapestről indulva tényleg rengeteg útvonal van, akár kisebb utakat is föl lehet fedezni, egy picikét gyakorlatilag kalandozni a családdal. Megvan azért ennek szerintem a maga bája, mi szoktunk ilyet csinálni, és rendkívül szórakoztató. Ami kevésbé lehet szórakoztató az autósoknak, legalábbis biztosan, hogy erre a hosszú hétvégére is lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. Jelenleg a gyalogos és a kerékpáros forgalom veheti át a területet és élvezheti az ottani kis kellemes lágy nyári szellőt. Tudjanak róla, hogy a hétvégén az első kerületi Battyányi utcában a Donáti utca előtt útszűkületre kell készülni épületfelújítás miatt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárás van, mert vízvezetéket javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Guns N' Roses és a November Rain. Itt a Sláger FM-en szólnak az ilyen igazi örökzöld klasszikusok is. Hálás vagyok, hogy minket hallgatnak, és együtt tölthetjük el a pünkösdi hosszú hétvége második napját. El lehet képzelni, milyen lenne az, ha a Nemzeti Atlétikai Központ tele lenne belevaló autókkal, ahol a benzinvérűek ünneplik a tuning kultúrát. Na ez bizony holnap így lesz, délelőtt 11-től este 8:30-ig. Ez nem egy átlag autós találkozó, azt mondják, hogy ez egy ilyen igazi életstílus, ahol belecsöppenhetünk a magyar autós világába Budapest szívében. Itt ikonok várnak ránk, ültetett autók, amik műalkotások minden szögből, versenyautók és ritkaságok, amiket élőben alig látunk máshol, plusz veterán szépségek a múlt klasszikusából. Mindez hát holnap, jó szórakozást kívánok ehhez is, és persze a legnagyobb slágerekhez is, most a Eurythmics következik, ez már a Sweet Dreams!

0: Teddy Swims, Mr. Noitól egy vadonatúj zene a sikerlisták éléről. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-mel töltik Önök is a hosszú hétvégét. És persze, amíg pihenünk, lazítunk, meg fogjuk hallgatni a legfrissebb információkat. Kapcsolok a kettes stúdiónkba, aztán jövök majd közlekedési hírekkel. Nézzük, mi újság az utakon, és a következő órában is hasznos infókkal, és persze a legjobb program lehetőségekkel. Előtte pedig még az egykori megasztár győztes, Molnár Ferenc karamelének el. Tőle a Zeniten túl következik.
1: Ez az

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ótlóbusz jár az egyes villamos helyett egy szakaszon. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balaton-almádi református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorváros evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett a Göncárpád városközpont és Zugló vasútállomás között pünkösd vasárnap és hétfő reggel, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változtatás karbantartás miatt lesz érvényben mindkét napon reggel 8:30-ig. Ebben az időszakban az egyes villamos csak a Bécsi út, Vörösmári út és a Lehel utca, Róbert Károly körút, valamint Zugló vasútállomás és Kelenföld vasútállomás között közlekedik. A BKK azt javasolja, hogy Észak-Buda felől Zugló irányába az utasok a H5-ös hévről, illetve a 17-es, 19-es vagy 40-es villamosokról az M2-es metróra átszállva utazzanak tovább. Újpest felől Kelet-Pest felé az M3-as metrót és a DeFerenc téri átszállást ajánlják. Vasárnap különleges futballünnep várja a szurkolókat Balatonszemesen. A pünkösdi All-Star tornán a legnagyobb hazai klubok öreg fiúk csapatai lépnek pályára. Keller József, a Ferencváros korábbi válogatott labdarúgója a Sláger FM-nek azt mondta, hogy az érdeklődők magyar futball ikonokkal is találkozhatnak majd.
2: A négy nagy fővárosi klub, a Honvéd, Vasas, Ute, illetve a Ferencváros csatlakozik ehhez, és ez négyes torna végül is, mindenki játszik mindenkivel. Emléket állítva a régi kettős rangadóknak. Közülünk szerintem jön a Telekant is, hogy a Bánki Dodi ott lesz, Bojár Lazics a szintén jönni fog, jó magam, ott vagyok. Voltak, akik kisebb sérülésekkel bajlódtak, és hogyha ők is rendben vannak, akkor jönnek még nagyon jó nevek.
1: A Balatonszemesi ingyenes programok egész nap családi eseményekkel egészülnek ki. A napot pedig a Takács Tamás Blues Band koncertje zárja a Zene Pavilonnál.
3: Tavaszias, szinte már koranyárias időjárás várható a következőkben. Budapesten ma 29 fok környékén alakulnak a csúcsértékek, fokozódik a nyárias meleg. Holnap még melegebb lesz, akár 30-31 fok is a délutáni órákban. Folytatódik a napos idő a fővárosban, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. A reggeli órákban sem lesz hűvös, 19 fok a leghidegebb időszakokban Budapesten. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz kánikulánk, hiszen vételkörzetünkben akár 31 fok is lehet már aznap. És most a közlekedési híreinket is nézzük, hát jelentős változások nem álltak be környékünk útjain, továbbra is erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon, Török Bálint és Martonvásár, valamint Pákozd és Székesfehérvár között lassulás alakult ki, hosszabb menetidőre számíthatnak. Érdemes arra készülni, hogy a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél jelenleg új gyalogos átkelő helyet építenek, délután 5-ig lezárva tartják a félútpályát, illetve a 10-es főút Útörház utcai csatlakozását. A hétvégi ünnepi kamiontilalom egészen holnap este 10 óráig érvényben van, így teherautósofőröknek erről érdemes tudni. A hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, most is a gyalogosoké és a kerékpárosoké ez a rész. Ne feledjék, hogy a hétvégén az első kerületi Battyányi utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számíthatnak, de fontos tudni azt is, hogy lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: A zene egy óra után sem áll meg. Hello, Karakas Balázs vagyok, hozom a legnagyobb slágereket változatosan. Egy nem is oly rég a sikerlistákat megőrítő dal, Katsai és a Gabriela, de itt lesz Jimmy Cliff is, most viszont a legendás Lionel Richie-ének eljön az All Night Long.

Kátszájféle Gabriella, köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. A hosszú hétvégén is a legnagyobb slágerekkel változatosan. Tudjuk jól, hogy május 30-án gyakorlatilag a futball legnagyobb pillanatainak történelmébe lép be Budapest, ugyanis a Puskás Aréna ad otthont az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének, ami városunk számára szerintem egy nagyon nagy dolog. Képzeljék el, a nagy meccs előtt Budapest már napokkal korábban ünneplőbe öltözik. Május 28-a és 31-e között a Hősök terén rendezik meg az UEFA Bajnokok Fesztiválját, ami egy ingyenes, mindenki számára nyitott rendezvény. A programkínálat élő zenét, focis kihívásokat, interaktív játékokat, dedikálási lehetőségeket és óriás kivetítős közvetítéseket tartalmaz, úgyhogy az egész család számára egy teljesen kiváló szórakozás lehet. Jó kikapcsolódást kívánok ehhez, és természetesen a Lahandersonhoz. Tőle most a Ghost pörög.

és a Black or White egy ilyen forró nyárias délutánon a Sláger FM-et hallgatják, amit nagyon szépen köszönök. Egy forró nyárias délutánon pedig nincs is jobb érzés, mint a fehérre festett házak környezetében leücsörögni a tengerpartra és a lábunkat beledugni a tengerbe, közben pedig egy jó könyvvel elmerülni és elfelejteni a világ búját, baját. Hát Görögország az nem egy rossz dolog ebből a szempontból. Amíg erről elálmodoznak egy picikét, addig elmondom, hogy a Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus görögországi utazással lepi meg önöket. Válaszolni kell kérdésekre helyesen, és önnek kell a kiválasztottnak lenni, és meg is nyerheti ezt az utazást. Részleteket egyébként a slágerfm.hu-n vagy a Sláger FM mobil applikációjában találhatnak. Tessék figyelni, kattintani, közben pedig David Bowie és a Queen következik. Tőlük ez az Under Pressure.

0: Ma a fővárosban is környékén marad a nyárias, a meleg anticiklonális időjárás. A gyors melegedés miatt a vérnyomás ingadozás, a szédülés és a keringési problémák gyakoriak lehetnek. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, vágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet. A napos idő viszont rendkívül jó hatással van a közérzetünkre. Arra még érdemes odafigyelni, hogy nem csak ma, a következő napokban is az UV-sugárzás napközben eléggé erős, így a bőrünk védelmére feltétlenül érdemes figyelmet fordítani. Fél kettő után 2 perccel nézzük a friss ropogós közlekedési infókat. Erős a forgalom az M7-esen a Balcsi felé, Törökbálint és Martonvásár, valamint Pákozd és Székesfehérvár között lassulás, torlódás alakult ki. Számítsanak hosszabb menetidőre, hogyha arra felé indulnának. Budapesten egészen jól lehet közlekedni, de természetesen vannak forgalmi rendváltozások. A hosszú hétvégére lezárták például a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, és mint a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják most ezt a területet. A hétvégén az első kerületi Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számíthatnak. Készülhetnek arra, hogy Soroksáron a Grassalkovics úton, kifelé a Rézöntő utca után sávlezárás van, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A második kerületi Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkületre számíthatnak, ennek az az oka, hogy ott vízvezetéket javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Get out of my dreams, get into my car, hogy volt a zseniális Billy Ocean, egy igazán felszabadító nyárias dallal. Napfénytető le, ablakok le, ez a zene, ha szól, akkor már jól telhet a pünkösd vasárnap. Mindeközben azért tervezgetjük a következő időszak programjait is. A megszokott budapesti látnivalókon túl érdemes említést tenni a Bartók Béla Boulevardról, arról a helyről, ahol jön az 11 tavasz 2026 Újbuda egyik legizgalmasabb kulturális fesztiválja, május 29-én és 30-án zenével, élettel, kreativitással töltik meg a kerület szívét. A programok ingyenesek, az események ráadásul ugye magyarul zajlanak, szóval hogyha valaki kedveli az igazi városi, közösségi hangulatot, akkor érdemes lehet útba ejteni ezt a helyet. Lesznek színházi előadások, egész nap zenei programok, kiállítások, workshopok, kézműves foglalkozások, séták, rengeteg mindennel eltölthetjük azt a két napot. És persze most a folytatásban is az időnket, hiszen Chesney Hawkes érkezik a 90-es évek elejéről egy jó dallal, The One and Only.

napjainkban ez a sláger. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM-et választották. Mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. 2 óra lesz hamarosan, mindjárt friss információk érkeznek. Nézzük azt is, hogy milyen időnk lesz, közlekedési hírek is jönnek. Hozom majd a következő órában a programokat is, előtte pedig még egy jó lendületes hazaival kívánok csodaszép pünkös vasárnapi délutánt. Jön már az

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
8: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Megerősített kapacitással készül a MÁVA pünkösdi hosszú hétvégére. Mérgezés történt egy várpalotai óvodában. Új sportpályát avattak a Botev iskolában. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Az Intercity járatokon mintegy 10%-kal több ülőhelyet biztosítanak, több viszonylatban pedig hosszabb, nagyobb befogadó képességű szerelvények közlekednek majd. Budapesten, valamint több vidéki csomópontban tartalékszerelvényeket és MÁV buszokat is készenlétbe helyeznek az esetleges fennakadások kezelésére. A fővárosi pályaudvarokon, valamint Siófokon és Balatonfüreden utasmenedzserek és segítők támogatják a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, ezzel segítve a kapacitások tervezését. Öt óvodást vittek kórházba Várpalotán, akik egy mérgező növényből lettek. Az RTL beszámolója szerint a gyerekek az udvaron talált nárcisz hagymát fogyasztották el. A nárcisz minden része, különösen a hagymája rendkívül mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, négy kislányt és egy kisfiút vittek kórházba. Mindannyiuk állapota stabil, hányingerre és hasfájásra panaszkodtak. Az ügyben vizsgálat indult, hogy kiderüljön, történt-e mulasztás. Történelmi jelentőségű beruházást avattak Veszprémben. Elkészült a Hristo Botev iskola új sportpályája, amelyet szerdán már birtokba is vehettek a diákok. A közel 40 millió forintos fejlesztés különlegessége, hogy a város első részvételi költségvetésének eredményeként valósult meg. A tavalyi kezdeményezés során a veszprémiek dönthettek arról, mire fordítsák a rendelkezésre álló 100 millió forintos keretet. A sportpálya felújítása a legtöbb támogatást kapott projektek közé került. A városvezetés szerint ez az első, de nem utolsó olyan fejlesztés, amely közvetlen lakossági döntés alapján valósul meg. Az új rekordtámpályát történelmi mérföldkőnek nevezték, hangsúlyozva a közösségi részvétel szerepét. Az önkormányzat azt is jelezte, hogy az iskola további fejlesztései még idén folytatódhatnak. Szeptember 15-éig szezonális behajtási rend lépett életbe a siófoki Petőfi sétány korzó szakaszán. Az önkormányzati szabályozás szerint a területre reggel 6 és 9 óra, valamint délután 1 és 4 óra között szabad a behajtás mindenki számára. Délután 4 és este 8 óra között kizárólag úgynevezett kék kártyával lehet behajtani, este 8 órától reggel 6-ig pedig teljes tilalom van érvényben. A szabályok betartását a városőrség és a rendőrség is ellenőrzi. A tiltás megszegése esetén 47 000 forintos közigazgatási bírság szabható ki. Az érintett vállalkozások és ingatlan tulajdonosok külön engedélyt igényelhetnek, a szálláshelyek üzemeltetői pedig vendégeik számára kék kártyát kérhetnek, meghatározott feltételek mellett. Ismét iható a balatonfüredi Kossuth Lajos forrás savanyú vize, tudta meg az Infostart. Az ivócsarnok bejáratát megszabadították a nem ivóvíz feliratú tábláktól, a gravitációs kifolyó pedig már mindenki számára hozzáférhető. A lépést a volt ANTS Veszprémi akkreditált laboratóriuma által a város megbízásából végzett legfrissebb mérések eredményei tették lehetővé, amelyek megfelelő vízminőséget mutattak ki. A fejlesztések ugyanakkor még nem zárultak le a kútnál. Hátra van a nyomógombos kútrész gépészeti felújítása és annak ellenőrzése. Visszakerül majd az ivócsarnok tájékoztató táblája is. A forrást korábban bakteriológiai szennyeződés miatt évekre lezárták. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a balatonfüredi savanyúvizek magas ásványi anyagtartalmuk miatt mértékletes fogyasztást igényelnek. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Budapesten itt a nyár gyakorlatilag. 29 fokot mutatnak most jelen pillanatban a hőmérők, és 100 ágra süt a nap. Gyalogosok ilyenkor birtokba vették a legizgalmasabb tereket, sétálgatnak, mindenki élvezi a jó időt. Mára nagyjából ennyit ígértek maximumra, ezt a 29 fokot, holnap már azért jóval melegebb lesz, hiszen akár 31 fokot is elérhetjük majd a legmelegebb délutáni órákban. Egyébként holnap sem kell jelentős mennyiségű csapadékra számítani, néha azért az északias szelet kísérhetik majd éling széllökések, úgyhogy erre azért érdemes készülni. Jó utat kívánok! Jelentős forgalmi fennakadásokról nem kaptunk információt. Amit tudunk, hogy volt egy baleset a Bécsi úton kifelé a Bojtár utcánál. Ott jelenleg a helyszínelési munkálatokat végzik, csak egy sáv járható ezen a szakaszon. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon, ezért Török Bálint és Martonvásár, valamint Pákozd és Székesfehérvár között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, hosszabb menetidőre számíthatnak ezen a részen. A 8. kerületi Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre számíthatnak csatornajavítás miatt. Szintén csatornát javítanak, ezért lezárták a 11. kerületi Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásólód utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávon váltakozva halad. Egyirányosították a 11. kerületi Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Mennyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt is csatornát javítanak, ezért ott is útszűkülettel találkozhatnak. Budafokon a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik, mert javítják a vízvezetéket.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 óra után is itt vannak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hosszú hétvégét kívánok a stúdióban Karakas Balázs, program lehetőségekkel, hasznos információkkal, meg azok mégiscsak a jó dalokkal. Mindjárt jön Olivia Dean, Cindy Lauper is itt lesz, most viszont a The Rembrandts, I'll Be

a lány, valami zseniális. Olivia Dean és a Man I Need. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, valóban változatosan. Természetesen mindezek mellett a legizgalmasabb program lehetőségekkel is a folytatásban, mert tényleg itt a hosszú hétvégén azért rengeteg mindent csinálhatunk. Például javában zajlik a Jazz és Bor Fesztivál a Margit szigeti víztoronynál, izgalmas koncertek, legkiválóbb nedűk, napközben fiatal tehetségek mutatkoznak be, esténként pedig a világ

sztároké a főszerep. Érkeznek nagyon-nagyon sokan, neves előadó művészek, úgyhogy érdemes lehet csak kimenni, sétálgatni egyet, élvezni például majd az esti órákban a hűs, nyárias, tavaszias szellőt, és csak úgy lenni, még ma és holnap a Margit-szigeti víztoronynál. Nálunk pedig a következőkben egy könnyed nyárias dal Sean Kingstonnal, itt a Beautiful Girls.

Visible Touch, Genesis, itt a Sláger FM-en a hosszú hétvége második napján is pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Itt a folytatásban Geszti Péter, aki ugye a 2026-os évet egy vadi új zenével és egy vadi új klippel indította, nagyon-nagyon látványos lett a dal videoklipjének látványvilágát a legmodernebb AI technológiák segítségével alkották, és egy AI által elképzelt jövőben játszódik. Geszti, és mindenki legyen rohadt gazdag most a slágeren!

0: Már is nézzük a budapesti időjárást, most éppen 29 fokot mutatnak a hőmérők. Arra érdemes készülni, hogy az előrejelzések szerint még délután 4-ig erős lesz az UV-sugárzás, így a bőrükre mindenféleképpen fordítsanak jelentős figyelmet. Ezek mellett marad továbbra is a nyárias meleg, holnap is folytatódik a napos idő, jelentős csapadék a néha-néha megjelenő felhőzetből nem valószínű, viszont az északias szelet sokfelé kísérhetik majd élénk, néhol akár erős széllökések is. Kedden is csak nem zavartalan napsütésben telnek majd a napjaink, gyakorlatilag kánikulában lesz részünk. És most a közlekedés friss híreire is kitekintünk. Jól járhatóak egyébként a budapesti utak, jelentős fennakadásról a főbb forgalmi csomópontok környékéről nem kaptam információt. Amit tudunk, legutóbbi híreink szerint, hogy a korábban a Bécsi úton volt egy baleset a Bojtár utcánál, ott jelenleg a helyszínelési munkálatokat végzik. De mindezen túl vannak forgalmi rendváltozások, amikről érdemes tudni. A hosszú hétvégére lezárták például a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, ismét a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják most ezt a területet. A hétvégén az első kerületi Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számíthatnak. Készülhetnek arra, hogy Soroksáron a Grassalkovics úton, kifelé a Rézöntő utca után sávlezárás van, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A második kerületi Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkületre számíthatnak. Ennek az az oka, hogy ott vízvezetéket javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

hangulatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

szerethető rockballada, az Aerosmith és a Crying. Egy hosszú, füllett, pünkösd vasárnap délutánon is a Sláger FM szól. Köszönöm szépen, hogy együtt tölthetjük az időt, és amíg lazítunk, természetesen azért nézzük a legizgalmasabb programokat, mert hogy ma és holnap is tart még a svábhegyi pünkösdi búcsú, idén is megrendezték Budapest 12. kerületének szívében a programokat. Egyébként a mai nap már délelőtten indultak, és a folytatásban még például a Soroksári fiúk koncertje vár minket. A pünkösdi ünnepi Szent Misa lesz a katolikus templomban este 6 órától, majd 7 órától ismét a Soroksári fiúk koncertjéje a főszerep. Este 6-ig pedig ma is kézműves vásár, játékterek, körhinta, kézműves foglalkozások, arcfestés, lesz traktor bemutató is, úgyhogy rengeteg mindennel el lehet ütni ma is az időt. Holnap délelőtt 10 órától indulnak majd a programok. Kellemes kikapcsolódást kívánok ehhez is, és mellé persze a legnagyobb slágerekkel változatosan múlhatjuk az időt. Ő már a rock nagyasszonya, Bonnie Tyler, If You Were a Woman.

Ez bizony a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel valóban változatosan. Egyre közelebb május utolsó vasárnapja, ami azt jelenti, hogy hamarosan itt a gyermeknap. A Sláger FM is izgalmasságokkal készül arra a napra, kattintsanak a slágerfm.hu-ra, és nézzék meg, milyen lehetőségek vannak a gyermeknapi fejtörőnkön való részvételhez, vagy töltsék le a mobil applikációt, hiszen ott is játszhatnak velünk. Közben pedig hamarosan hírek jönnek hozzánk, előtte pedig még a csodálatos Margaret Island. Ez a veled minden.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Sajtótájékoztatót tartottak a tiszaújvárosi balesetről. Egykori miniszter kérhetett kegyelmet K. Endrének. Munkálatok indulnak a Budapest-Pécs vasúti fővonalon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Sajtótájékoztatót tartott Kapitány István és Hernádi Zsolt a tiszaújvárosi balesetről. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, hogy az az ember, aki súlyos arcsérülést szenvedett a balesetben, már nincs életveszélyes állapotban. Nagyon alaposan kivizsgálják a baleset részleteit, mondta a tárcavezető, aki szerint fontos, hogy közösen tudjunk tanulni a balesetből a magyarországi üzemek biztonságos üzemeltetése érdekében. Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató bejelentette, hogy a hatósági vizsgálatokon túlmenően a MOL saját vizsgálatot is folytat. A MOL petrolkémia üzemében pénteken reggel történt robbanás. Egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Egykori miniszter református püspök kérhetett kegyelmet K. Endrének. Balogh Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet Novák Katalintól, mivel meggyőződése volt, hogy ártatlan. Írta a 24.hu-nak Sanda Tamás, Novák Katalin államfő korábbi kabinetfőnöke. Novák Katalin 3 éve a pápa látogatás alkalmából adott köztársasági elnöki kegyelmet K. Endrének, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének. 2019-ben 3 év 4 hónap börtönre ítélték, amiért kényszerítéssel próbált segíteni felettesének, Vásárhelyi Jánosnak. Vásárhelyi, a bicskei gyermekotthon igazgatója, 2004 és 16 között legalább 10 kiskorú fiatalt zaklatott. Miután a gyerekek a rendőrséghez fordultak és nyomozás indult a pedofil igazgató ellen, K. Endre arra próbálta kényszeríteni a gyerekeket, hogy változtassák meg vallomásukat. A gyorshajtókkal szembeni szigorúbb fellépésre, szigorúbb büntetésekre és több sebességmérő kamera kihelyezésére is szükség van ahhoz, hogy a fővárosban 2050-ben már ne történjen halálos közúti baleset, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a közlekedésbiztonsági konferencián. A főpolgármester elmondta, jelenleg 57 forgalmi sávot figyel fix kamera Budapesten, de a rendszert tovább kell bővíteni. Szerinte nem irreális célkitűzés, hogy 2050-re senki ne veszítse életét közúti balesetben. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorulása az egyik budapesti kerületben. Az elmúlt időszakban több budapesti kerületben is előkerült a rövidtávú lakáskiadás szabályozása. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb-k elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, és ezzel a helyiek számára egyre nehezebb és drágább lett az albérletkeresés. Egy nagy hazai ingatlanos cég elemzése szerint több kerületben is jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakásokkal, mint a hagyományos albérlettel. Az 5. kerületben egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint, mondta a cég vezető gazdasági szakértője. Kevesebb sebességkorlátozás, jobb vasúti pálya, kiszámíthatóbb közlekedés. Ez a MÁV célja a Budapest-Pécs fővonal lassú jelfelszámolási programjával. A munkálatok május 26-án kezdődnek, és mint a MÁV közölte, az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és kaposvári Intercity-k helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Az átszállások és a hosszabb menetidő miatt Kelenföldről a pécsi és kaposvári IC-k 40 perccel korábban indulnak majd, és ugyanennyivel később is érkeznek meg.
2: Holnap folytatódik a napos idő a fővárosban, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem valószínű. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, néhol erős lökések. Persze hideg az nem lesz, hajnalban a fővárosban 19, napközben akár 30-31 fok, jelentős UV-sugárzással. Kedden aztán csak nem zavartalan napsütésben élvezhetjük a kánikulát, hiszen kedden is eléggé meleg lesz a fővárosban, akár 31 fok környéki hőmérsékleti értékeket is elérhetünk, a legmelegebb szerdán lesz 33 fokkal. Tökéletesen alkalmas a mai vasárnap délután egy jó, hosszú autóútra, ugyanis jelentős fennakadásról nem kaptam információkat. Persze bent Budapesten vannak forgalmi rendváltozások, ugye tudjuk jól, hogy lezárták a hosszú hétvégére a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak ezt a részt. A hétvégén az első kerületi Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számíthatnak épületfelújítás miatt. Érdemes arra is készülni, hogy Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. A második kerületi Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkületre készülhetnek vízvezetékjavítás miatt. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében, az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre számíthatnak csatorna javítási munkálatok miatt. Egyirányosították a Neszmélyi utat a Balatoni úttal a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Után is hozzuk a legnagyobb slágereket változatosan. Jó hétvégét a stúdióban Karakas Balázs, és maradok is egészen este 6-ig. Rengeteg program lehetőséggel, közlekedési információval, és persze jó dalokkal. Jön majd az éresőr hamarosan, most viszont Bon Jovi-ék.

Sabrina Carpenter könnyed nyárias dala, a Tears itt a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Meleg lesz odakint, 29 fok a legmelegebb órákban. Úgyhogy ez már a nyár, ezt megmerem így kockáztatni. Egyébként a nyár közelettét az is jelzi, hogy ugyebár május 1-től ismét zeneszóra táncol a víz a Margit szigeten. A zenélő szökőkút várja az odalátogató helybilieket, turistákat. Ez tavasszal és nyáron a város egyik legnépszerűbb ingyenes látványossága. Meg hát ugye a Margit sziget kulturális szabadtéri program kínálata azért most is egészen erős, ezért a szökőkút egészen jól illeszthető egy Margit szigeti sétába vagy egy fesztiválos napba. Különösen jó választ

ez a családoknak, a pároknak, és persze azoknak, akik mondjuk egy hosszabb nap végén valami látványos, de nem túl megterhelő élményt keresnének. Hogyha a hosszú hétvégén valaki megy a Margit-sziget környékére, akkor érdemes lehet a Margit-szigeti zenélő szökőkutat is útba ejteni. Nálunk pedig Selena Gomez és a The Sink, ez a sét, egy régi dal. Love you, luck,

Depeche Mode és az Enjoy the Silence itt a Sláger FM-en egy forró pünkös vasárnapi délutánon is a legnagyobb slágerek változatosan. Hát lehet, hogy azért a forró kifejezés még egy kicsikét túl forró volt, hiszen lesznek azért melegebb napok Budapesten. Képzeljék el, jövő hét szerdára 33 fokot ígérnek. Úgyhogy itt van a nyár, ha hisszük, ha nem. És persze közben ilyen kellemes, szinte már melankólikus dalok, amikkel a vasárnap délutáni lazítás szerintem tökéletesen jól telik. Egy Grammy-díjas nigériai brit dalszerző, jazz és pop énekesnő Sade Adu most a folytatásban. Ez már a Smooth Operator.

0: A pünkös hétfőre is nyugodtan lehet szabadtéri programokat szervezni, hiszen jónak ígérkezik az idő, csapadék nem várható Pest megyében, néha viszont a szél megélénkülhet, ennek ellenére nagyon meleg lesz. Hajnalban 19 fokig hűl csak le a levegő, napközben pedig a 31-32 fokok sem lesznek ritkák a holnapi nap folyamán a főváros térségében. Kedden is marad a kánikula, csak nem zavartalan napsütésben. A főváros térségében kedden is 31 fok lehet, szerdán még melegebb, 33 fok környéki csúcsértékekre számíthatunk majd Budapesten. És most hozom a közlekedési információkat a Sláger FM-en. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os főúton az M6-os autópályánál. Továbbra is irányonként egy sáv járható, de az M6-os autópályára már ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-as autóút felé, illetve le lehet hajtani Érd felé. Tart a Vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Megnyitották a Szerémi úti felhajtón a külső sávot, de napközben a legtöbb esetben továbbra is időszakos sávlezárásokra számíthatnak. Budafokon a Mária Terézia utcában a Szavolyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik egy rövid szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, útszűkületre készüljenek. Egyirányosították a 11. kerületi Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületi Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásólód utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ain't Nobody, Shaka Ken. Itt a Sláger FM pünkös vasárnap délutánján a legnagyobb slágerekkel változatosan. Mindjárt töblítünk is egy jó serrel. Tőle az If I Could Turn Back Time lesz hallgatható. Mindeközben még egyébként továbbra is tart a Vörös Marti tavasz, május 25-ig a Vörös Marti téren, tehát ma és holnap. És hát itt a záró hétvége az kifejezetten erős programokat kínál. A rendezvény központi elemei között szerepel a workshop ház, a kézműves foglalkozások, a családi programok és hát persze a pünkösdi tematikájú közösségi események. Ezen a hétvégén ügyességi játékok, népi programok és persze zenei fellépések várják azokat, akik a Vörös Marti térre kukkantanának. A tér így persze nem csak egy gyors belvárosi kitérőre jó, hanem akár több órás programként is tökéletesen funkcionál, különösen akkor, hogyha valaki szereti a kézműves vásárokat, a tavaszi dekorációkat és a laza, sétálós, belvárosi hangulatot. Nálunk pedig a laza, tök jó zenét hallgatós hangulatot. Ahogy ígértem, Sher most, If I Could Turn Back Time-as Sláger.

mindig csodálatos Taylor Swift és az Opalite, egy aktuális kis kedvencünk itt a Sláger FM-en. Hát mondjuk kicsinek nevezni lehet, hogy túlzás volt, hiszen számos slágerlistát, jeles, neves, nemzetközi slágerlistát megjárt. Köszönöm, hogy együtt töltjük a pünkösd vasárnapi délutánunkat is, amikor hamarosan közlekedési információkat is hozok, de kollégáim jelentkeznek a legfrissebb hírekkel is. Előtte pedig Rózsa Magdi, aki nem is olyan Szegeden koncertezett az elmúlt napokban, és arról posztolt, hogy a vidéki településen 20 ezer ember előtt léphetett fel. Ez elképesztő számadat. Úgy látszik, hogy Rózsa Magdinak is azért a pünkösdi hosszú étvége egészen jól működik. Tőle most a fák alatt hallható.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz
2: és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: Hőhullám. Hangulatingadozás. Éjszakai izzadás. Alvászavar. Hajhullás.
4: Elég. A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tünetének enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
10: Fedezze fel a Bükkfán füstöt, tökéletes vastagságú szeletekre vágott prémium békönt. Girlinger, ellenállhatatlan ízélmény. Magyarország piacvezető békönygyártójától, a Tamási Hús Kft-től.
11: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
12: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
13: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után

0: Megerősített kapacitással készül a MÁVA pünkösdi hosszú hétvégére. Mérgezés történt egy várpalotai óvodában. Új sportpályát avattak a Botev iskolában. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Az Intercity járatokon mintegy 10%-kal több ülőhelyet biztosítanak, több viszonylatban pedig hosszabb, nagyobb befogadó képességű szerelvények közlekednek majd. Budapesten, valamint több vidéki csomópontban tartalékszerelvényeket és MÁV buszokat is készenlétbe helyeznek az esetleges fennakadások kezelésére. A fővárosi pályaudvarokon, valamint Siófokon és Balatonfüreden utasmenedzserek és segítők támogatják a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, ezzel segítve a kapacitások tervezését. 5 óvodást vittek kórházba Várpalotán, akik egy mérgező növényből lettek. Az RTL beszámolója szerint a gyerekek az udvaron talált nárcisz hagymát fogyasztották el. A nárcisz minden része, különösen a hagymája rendkívül mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, 4 kislányt és egy kisfiút vittek kórházba. Mindannyiuk állapota stabil, hányingerre és hasfájásra panaszkodtak. Az ügyben vizsgálat indult, hogy kiderüljön, történt-e mulasztás. Történelmi jelentőségű beruházást avattak Veszprémben. Elkészült a Hristo Botev iskola új sportpályája, amelyet szerdán már birtokba is vehettek a diákok. A közel 40 millió forintos fejlesztés különlegessége, hogy a város első részvételi költségvetésének eredményeként valósult meg. A tavalyi kezdeményezés során a veszprémiek dönthettek arról, mire fordítsák a rendelkezésre álló 100 millió forintos keretet. A sportpálya felújítása a legtöbb támogatást kapott projektek közé került. A városvezetés szerint ez az első, de nem utolsó olyan fejlesztés, amely közvetlen lakossági döntés alapján valósul meg. Az új rekordtámpályát történelmi mérföldkőnek nevezték, hangsúlyozva a közösségi részvétel szerepét. Az önkormányzat azt is jelezte, hogy az iskola további fejlesztései még idén folytatódhatnak. Szeptember 15-éig szezonális behajtási rend lépett életbe a siófoki Petőfi sétány korzó szakaszán. Az önkormányzati szabályozás szerint a területre reggel 6 és 9 óra, valamint délután 1 és 4 óra között szabad a behajtás mindenki számára. Délután 4 és este 8 óra között kizárólag úgynevezett kék kártyával lehet behajtani, este 8 órától reggel 6-ig pedig teljes tilalomban érvényben. A szabályok betartását a városőrség és a rendőrség is ellenőrzi. A tiltás megszegése esetén 47 000 forintos közigazgatási bírság szabható ki. Az érintett vállalkozások és ingatlan tulajdonosok külön engedélyt igényelhetnek, a szálláshelyek üzemeltetői pedig vendégeik számára kék kártyát kérhetnek, meghatározott feltételek mellett. Ismét iható a balatonfüredi Kossuth Lajos forrás savanyú vize, tudta meg az Infostart. Az ivócsarnok bejáratát megszabadították a nem ivóvíz feliratú tábláktól, a gravitációs kifolyó pedig már mindenki számára hozzáférhető. A lépést a volt ANTS Veszprémi akkreditált laboratóriuma által a város megbízásából végzett legfrissebb mérések eredményei tették lehetővé, amelyek megfelelő vízminőséget mutattak ki. A fejlesztések ugyanakkor még nem zárultak le a kútnál. Hátra van a nyomógombos kútrész gépészeti felújítása és annak ellenőrzése. Visszakerül majd az ivócsarnok tájékoztató táblája is. A forrást korábban bakteriológiai szennyeződés miatt évekre lezárták. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a balatonfüredi savanyúvizek magas ásványi anyagtartalmuk miatt mértékletes fogyasztást igényelnek. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Megjött a meleg, mindannyian érezzük és látjuk természetesen a hőmérő kigancsszálán is. Ennek köszönhetően Budapesten a pollenterhelés szép fokozatosan emelkedik. A fenyőfélék és a pázsitfőfélék pollen koncentrációja magas, míg az eperfafélékké, valamint már a csalánféléké és az utifűjé is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban van jelen a légkörünkben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, na meg a lágy szárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. Jó utat kívánok, mondom a friss közlekedési információkat a Sláger FM-en. Egyelőre eseménytelennek néz ki a mai délutánunk, bízunk benne, hogy így is marad. Az viszont biztos, hogy erre a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az első kerületi Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számíthatnak. Megnyitották a 15. kerületi Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, úgyhogy időszakosan útszűkületre számíthatnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra számíthatnak a vízvezeték javítása miatt. A második kerületben a Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkület van vízvezeték javítás miatt. Tart továbbá a csatorna javítása a 6. kerületi Nagymező utcában a Dezsőfi közelében, az érintett utcakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkülettel találkozhatnak, ott csatornajavítási munkálatokat hajtanak végre.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Jóra után járunk, vasárnap délután is a Sláger FM-et hallgatják, ezért nagyon hálás vagyok, én Karakas Balázs vagyok. Rengeteg jó zenét fogok hozni, például majd megköszönöm a Maniac-ét, jön Shania Twain is, most pedig egy kellemes, töltyögös nyári dal. Justin Wellington énekel!

ezt a részfántos fütyülőjét, hogy mekkora örökzöld, Michael Sambello és a Méniek. Ez a Sláger FM egy tavaszi, szinte már nyárias pünkösdi délutánon is szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. És persze mondom, hogy mi mindent lehet csinálni akkor, hogyha szeretnék egy picikét a fejüket kiüríteni. Ott van például a budai arborétum, ami ilyen kis merengős, akár párunkkal kézen fogva sétálós délutánnak tökéletes lehetőség lehet. A 7,5 hektáros történeti kert Buda egyik kincse, ahol a Feneketlen tóhoz és a Pezsgő Bartók Béla úthoz képest mindig csend és nyugalom honol. Az arborétumban növények mellett számtalan árnyas pad, kellemes beugró is található a pihenéshez. A terület gyönyörű és nyugodt élményt ad, hogyha valakinek elege lenne a mindennapok pörgéséből, akkor itt Budapesten remek lehetősége van arra, hogy egy picikét lassítson és elfelejtse a mindennapokat, és hát tényleg akár a párunkkal csak sétálni egyet már egy tökéletes élmény lehet. Mindeközben pedig, ahogy ígértem, jönnek a legnagyobb dalok. Most Harry Styles, aki hát véleményem szerint ott van karrierje csúcsán, már a One Direction-nel is ugye világhírű volt, de a szóló karrierje is elképesztően jól megy. American Girls!

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

Halott pénz, Jude Law, és a mielőtt megismertelek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Lassan lehet aggódni a bikini vonal hogy léte miatt, hiszen gyakorlatilag megérkezett az első nyári hosszú hétvége Budapestre. Annyira hosszú lett a nyári része, hogy még szerdán is 33 fok lesz a fővárosban a mostani előrejelzések szerint. Mindezek mellett azért érdemes a régi nyarak életérzését is elhozni, és persze újraélni. Ilyen volt, amikor még nem volt mobilnet a telefonunkon, hanem az MP3 lejátszón hallgattuk ezeket a zenéket. Megnéztük ugye a klippeket, de még nem feltétlen a neten, hanem a zenei tévéken. David Guetta, Usher és a With That You.

0: Tavaszias, szinte már koranyárias időjárás várható a következőkben. Budapesten ma 29 fok környékén alakulnak a csúcsértékek, fokozódik a nyárias meleg. Holnap még melegebb lesz, akár 30-31 fok is a délutáni órákban. Folytatódik a napos idő a fővárosban, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. A reggeli órákban sem lesz hűvös, 19 fok a leghidegebb időszakokban Budapesten. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz kánikulánk, hiszen vételkörzetünkben akár 31 fok is lehet már aznap. Jó utat kívánok! A legfrissebb információink szerint a Budapest környéki főbb útvonalak, csomópontok, autópályák jól járhatóak. Nem kaptunk híreket arról, hogy bárhol jelentősebb probléma történt volna. Persze bent Budapesten vannak forgalmi rendváltozások, ugye tudjuk jól, hogy lezárták a hosszú hétvégére a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak ezt a részt. A hétvégén az első kerületi Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számíthatnak épületfelújítás miatt. Érdemes arra is készülni, hogy Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. A második kerületi Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkületre készülhetnek vízvezetékjavítás miatt. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre számíthatnak csatornajavítási munkálatok miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Wolfkati felszólítása az Erre táncolj, itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között változatosan. Hamarosan egy régi örökzöld Nick Kershawtól köszön be hozzánk. Mindezek mellett ne felejtsék el, hogy hamarosan érkezik a Szecesszió világnapja, és Budapesten is remek programok lesznek ennek kapcsán. Az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti Fasor épületeit és történeteit bemutató sétaig érkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébetvárosi magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, ami a város egyik legszebb iskola épülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. De egy ilyen programból nem marad ki a Zene Akadémia sem, amit június 11-én és 12-én is be lehet járni, de a Fiumei út is Sírkert és a Salgó-Tarjáni utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük majd egy-egy vezetett sétán. Aztán ott vannak a villanegyedek. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is lehet kalandozni, de Lajta Béla nyomába is lehet eredni majd egy június 12-i sétán, így ha szeretik az ilyen jellegű kikapcsolódásokat, érdemes pontosan utána nézni, hogy mi, hogy van ezzel kapcsolatban. Nálunk pedig, ahogy ígértem, most Nick Kershaw és a 80-as évek egyik felejthetetlen zenéje. Ez már a The Riddle.

0: Hi, Hungry. This is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ennyi a gyárias hatású dal Ed Sheerantől, Sapphire, a Sláger FM-et hallgatják egész hétvégén a legnagyobb slágerekkel változatosan. Közben érdemes készülni, hiszen hamarosan indul a játékunk, melyen egy görögországi utazást nyerhetnek a Sláger FM és az Ibusz összefogott, hogy a Sláger FM hallgatóit meglepjék ezzel a különleges életérzéssel, ahol lehet enni finom tengeri herkentyűket, vagy éppen valami jó görög giroszt, nézni a fehérre festett házakat, vagy csak úszkálni a tengerben, fölvenni egy úszószemüveget, és nézni, hogy milyen csodálatos kis állatkákat lehet a vízfelszín alatt látni. Ez az élmény nagyot fog szólni. Nézzék meg a slagerfm.hu-n, vagy töltsék le a Sláger FM mobil applikációját. Addig nálunk már Mohamed Fatima és a Ragyog a szívem egy jó, könnyed nyári dal, pünkösd vasárnap délután nyára.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik. Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
3: Siófokon indul a nyár! Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson, ingyenes koncertek, Szekeres Adrián első emelet és pokolgép, pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalon.
4: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
5: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
6: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
7: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
8: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kis vonat. Május 24-én és 25-én fergeteges DM gyermeknapot tartanak. Koncertek, bábelőadások, kézműves programok várnak. 14 éves korig a belépés díjtalan. Ha gyereknap, akkor Vasúttörténeti Park. Vasúttörténetipark.hu.
9: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: A korábbi budapesti rendőrfőkapitány lesz a rendészeti államtitkár. Családi napot szervez a Budapesti Fesztivál zenekar. 100 000-es tüntetés volt Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Három nagyobb tételből áll össze az előző kormány által az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Erről írt a Facebook oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A közel 300 milliárdos hiányról már Magyar Éva kormány szóvivő is beszélt a hétfői kormány szóvivői tájékoztatón. A TISZA szerint az Orbán kormány azt a politikai döntést hozta, hogy ezeket az összegeket egyenlegjavítás céljából nem szerepelteti a költségvetésben. Vitézy Dávid azonban posztjában részleteket közölt. Szerinte hiányzik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja. A szerződés szerint minden hónapban felmerülő rendelkezésre állási díjak fedezete ez. A Budapest-Belgrád vasút már elvégzett munkáinak közel 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének szintén már elvégzett építési munkáinak költsége. Tóth Gábor korábbi budapesti rendőrfőkapitány lesz a rendészeti államtitkár. Dr. Tóth Gábort kértem fel, hogy rendészeti államtitkárként több évtizedes rendvédelmi és civil vezetői tapasztalatát a belügyi szektor megújításának szolgálatába állítsa, írta Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook oldalán, miután vasárnap kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát. Posztjában úgy jellemezte Tóth Gábort, mint aki rendőri pályafutása során különböző szinteken beosztottként és vezetői pozícióban is szerzett szakmai tapasztalatot. Gyermeknapon május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztiválzenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok-sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont, 10 óra 30 perctől egészen este 6-ig várják a család minden tagját. A szórakozás mellett kényelmes jegy- és bérletvásárlásra is lesz lehetőség. A Budapesti Fesztiválzenekar az évek során több olyan zenei programot is kidolgozott, ami arra hivatott, hogy érdekessé, otthonossá és szerethetővé tegye a klasszikus zenét a gyerekek számára. Kakaó koncertjükre évközben szinte lehetetlen jegyet szerezni, ezen a napon viszont ingyen élvezhetik ezt a mára már ikonikussá vált koncertformát az érdeklődők. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetemi Klinika Központ égési centrumába pénteken a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás után, közölte az egyetem sajtóközpontja. Azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Szombat este hatalmas, egyes becslések szerint 100 000-es nagyságrendű tiltakozó nagygyűlés tartottak a szerb főváros központi terén, a Szlávián. A szerb rendőrség szerint 34 300-an voltak. A demonstrációt a politikai változást sürgető egyetemisták szervezték, akik az újvidéki vasútállomáson még 2024 novemberében történt halálos tragédia óta hullámzó intenzitással, de folyamatosan tiltakoznak az országot irányító rezsim ellen. A tömeg előrehozott választásokat és az orosz párti Alekszandr Vučić szerb államfő, Orbán Viktor korábbi szövetségese 14 éve tartó hatalomból való távozását követelte.
11: Holnap folytatódik a napos idő a fővárosban, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem valószínű. Az északi eszelet sokfelé kísérik majd élénk, néhol erős lökések. Persze hideg az nem lesz, hajnalban a fővárosban 19, napközben akár 30-31 fok, jelentős UV-sugárzással. Kedden aztán csak nem zavartalan napsütésben élvezhetjük a kánikulát, hiszen kedden is eléggé meleg lesz a fővárosban, akár 31 fok környéki hőmérsékleti értékeket is elérhetünk, a legmelegebb szerdán lesz 33 fokkal. 5 óra múlt közel 5 perccel, hozom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os főúton az M6-os autópályánál. Továbbra is irányonként egy sáv járható, de az M6-os autópályára már ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-as autóút felé, illetve le lehet hajtani Érd felé. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Megnyitották a Szerémi úti felhajtón a külső sávot, de napközben a legtöbb esetben továbbra is időszakos sávlezárásokra számíthatnak. Budafokon a Mária Terézia utcában a Szabolyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik egy rövid szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, útszűkületre készüljenek. Egyirányosították a 11. kerületi Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületi Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásólód utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Vasárnap délután lazítunk, pihenünk, jövünk, megyünk ide-oda, közben pedig a Sláger FM-en érdemes a jó dalokat hallgatni, hiszen hamarosan jön Teddy Swims, itt lesz az Earth, Wind & Fire is, most viszont Michael Jackson, tőle pedig a Remember the Time.

egy olyan dal, amit imádok, Ted Swims The Door, egy forró pünkös vasárnapi délutánon, amikor a Sláger FM-et hallgatják. Jó tudni arról, hogy pótlóbusz jár az egyes villamos helyett a Göncárpád városközpont és Zugló vasútállomás között. Ez ma reggel is így volt, holnap reggel is így lesz majd egészen 8:30-ig. Ebben az időszakban az egyes villamos csak a Bécsi út, Vörösvári út és a Lehel utca Róbert Károly körút, valamint Zugló vasútállomás és Kelenföld vasútállomás között közlekedik. Így ha holnap korán reggel indulnának valamerre és az egyes villamost terveznék választani, akkor mindenképp érdemes újra tervezni az útvonalat. A BKK azt javasolja, hogy Észak-Buda felől Zugló irányába utazók a H5-ös hévről, illetve a 17-es, 19-es vagy 41-es villamosokról az M2-es metróra átszállva utazzanak tovább. Új

Pest felől Kerest, Pest felé pedig az M3-as metrót és a Deák Ferenc téri átszállást ajánlják. Erről a slágerfm.hu-n is egyébként részletesebben tájékozódhatnak. Most pedig a folytatásban itt egy énekesnő, aki a karrierje csúcsán hagyta abba egyébként a koncertezést meg a jobbra-balra jövésmenést, méghozzá azért, mert megszületett a kislánya és azt mondta, nem szeretné, ha ő egy turnébuszban nőne fel. Azért ez mekkora áldozat? Nelly Furtado és a Man Eater most a slágeren.

Képlet. Nagy lendület az FLM csapatával, ráncok a szemem alatt. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. Benson Boone-nak hatalmas gratuláció jár. A Billboard hozta le a hírt, hogy a Beautiful Things című dalának videóklipje bekerült a legnézettebb YouTube videók közé. 1 milliárdon is túl van már a megtekintési száma. Elképesztő ez az ember. Az a művészi megvalósítás és az a hang. Benson Boone-tól hallgatjuk a Beautiful Things-et.

0: A pünkös hétfőre is nyugodtan lehet szabadtéri programokat szervezni, hiszen jónak ígérkezik az idő, csapadék nem várható Pest megyében, néha viszont a szél megélénkülhet, ennek ellenére nagyon meleg lesz. Hajnalban 19 fokig hűl csak le a levegő, napközben pedig a 31-32 fokok sem lesznek ritkák a holnapi nap folyamán a főváros térségében. Kedden is marad a kánikula, csak nem zavartalan napsütésben, a főváros térségében kedden is 31 fok lehet, szerdán még melegebb, 33 fok környéki csúcsértékekre számíthatunk majd Budapesten. Fél hat után járunk, közel 2 perccel a Sláger FM-en a közlekedési híreket mondom. Jelen tudomásunk szerint nincsenek jelentős fennakadások a fő útvonalakon, autópályákon, Budapest környékén, és egyébként a budapesti útvonalak is egészen jól járhatók, de természetesen azért vannak pontok, ahol változásokra számíthatunk. Tudjuk jól, hogy lezárták a hosszú hétvégére a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak ezt a részt. A hétvégén az első kerületi Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számíthatnak épületfelújítás miatt. Érdemes arra is készülni, hogy Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. A második kerületi Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkületre készülhetnek vízvezeték javítás miatt. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében, az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre számíthatnak csatornajavítási munkálatok miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM.
2: I'm Dua Lipa.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger.

Magdakum Lauditól a köszönet forgott a Sláger FM-en, ahol a pünkös vasárnapi délutánon is a legnagyobb slágerek mennek változatosan. Holnap rendkívül jó lesz az időnk Budapesten, 31 fok, néha egy felhő, de hogy úgy alapesetben azért maradnak a nyárias érzések. Épp ezért érdemes lehet egy picit kimozdulni a természetbe, és hogyha könnyen elérhető panorámás budai túrát keresnének, akkor a hármas határhegyen futó Gukler Károly tanösvény és kilátó egy nagyon hálás célpont. A környék Budapest egyik legsokoldalúbb kiránduló helye, amin az országos kék túra is áthalad, és ahonnan több látványos pontot is felfűzhetünk egy útvonalra. A 2016-ban épült, 8 szögletű, acélból és fenyőgarendákból készült kilátó Gukler Károlyról kapta a nevét. Ő a főváros egykori erdőmestere volt, akinek nagyon sokat köszönhetünk a budai hegyek erdeinek gondozásában. A tanösvényen amúgy táblák segítik megismerni a budai erdők élővilágát, a kilátópontokról pedig szépen rá lehet látni a városra és a környező hegyekre. Én egyébként nem jártam ott, de láttam képeket erről a kilátóról, teljesen jól néz ki egyébként ott a kis környezetében. Érdemes fölmenni és megnézni a csodaszép város panorámáját. Jó szórakozást kívánok hozzá, akár holnapra is. Most viszont Ricky Martinhoz, aki, ahogy azt lenni szokott, hozza a lendületet. Itt a Maria. Hey, wow!

0: Wise Smith és a Stargazing a Sláger FM-en. Mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. Tesszük ezt este 6 óra után is, csak már átadom a stúdiót Kovács Áronnak és Kisónak. Következik a slágerlista a legnagyobb slágerekkel változatosan. Én jövök holnap délelőtt 10 órától, pünköst hétfőjét is együtt tölthetjük. A Follow the Flow-val búcsúzom itt a Maradok távol. Karakas Balázs, most balra áll.
1: Mi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen.

0: távol.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Kezdődjön a varázslat! Kóstolj bele a kalandokba, és tárd szélesre az érzékeidet! Készülj a felejthetetlen izgalmakra és a vidámságra. Add át magad a Cinema City mozi élménynek. Vedd meg a jegyed most. cinemacity.hu.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Megerősített kapacitással készül a MÁVA pünkösdi hosszú hétvégére. Mérgezés történt egy várpalotai óvodában. Új sportpályát avattak a Botev iskolában. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Az Intercity járatokon mintegy 10%-kal több ülőhelyet biztosítanak, több viszonylatban pedig hosszabb, nagyobb befogadó képességű szerelvények közlekednek majd. Budapesten, valamint több vidéki csomópontban tartalékszerelvényeket és MÁV buszokat is készenlétbe helyeznek az esetleges fennakadások kezelésére. A fővárosi pályaudvarokon, valamint Siófokon és Balatonfüreden utasmenedzserek és segítők támogatják a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, ezzel segítve a kapacitások tervezését. Öt óvodást vittek kórházba Várpalotán, akik egy mérgező növényből lettek. Az RTL beszámolója szerint a gyerekek az udvaron talált nárcisz hagymát fogyasztották el. A nárcisz minden része, különösen a hagymája rendkívül mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, négy kislányt és egy kisfiút vittek kórházba. Mindannyiuk állapota stabil, hányingerre és hasfájásra panaszkodtak. Az ügyben vizsgálat indult, hogy kiderüljön, történt-e mulasztás. Történelmi jelentőségű beruházást avattak Veszprémben. Elkészült a Hristo Botev iskola új sportpályája, amelyet szerdán már birtokba is vehettek a diákok. A közel 40 millió forintos fejlesztés különlegessége, hogy a város első részvételi költségvetésének eredményeként valósult meg. A tavalyi kezdeményezés során a veszprémiek dönthettek arról, mire fordítsák a rendelkezésre álló 100 millió forintos keretet. A sportpálya felújítása a legtöbb támogatást kapott projektek közé került. A városvezetés szerint ez az első, de nem utolsó olyan fejlesztés, amely közvetlen lakossági döntés alapján valósul meg. Az új rekordtámpályát történelmi mérföldkőnek nevezték, hangsúlyozva a közösségi részvétel szerepét. Az önkormányzat azt is jelezte, hogy az iskola további fejlesztései még idén folytatódhatnak. Szeptember 15-éig szezonális behajtási rend lépett életbe a siófoki Petőfi sétány korzó szakaszán. Az önkormányzati szabályozás szerint a területre reggel 6 és 9 óra, valamint délután 1 és 4 óra között szabad a behajtás mindenki számára. Délután 4 és este 8 óra között kizárólag úgynevezett kék kártyával lehet behajtani, este 8 órától reggel 6-ig pedig teljes tilalomban érvényben. A szabályok betartását a városőrség és a rendőrség is ellenőrzi. A tiltás megszegése esetén 47 000 forintos közigazgatási bírság szabható ki. Az érintett vállalkozások és ingatlan tulajdonosok külön engedélyt igényelhetnek, a szálláshelyek üzemeltetői pedig vendégeik számára kék kártyát kérhetnek, meghatározott feltételek mellett. Ismét iható a balatonfüredi Kossuth Lajos forrás savanyú vize, tudta meg az Infostart. Az ivócsarnok bejáratát megszabadították a nem ivóvíz feliratú tábláktól, a gravitációs kifolyó pedig már mindenki számára hozzáférhető. A lépést a volt ANTS Veszprémi akkreditált laboratóriuma által a város megbízásából végzett legfrissebb mérések eredményei tették lehetővé, amelyek megfelelő vízminőséget mutattak ki. A fejlesztések ugyanakkor még nem zárultak le a kútnál. Hátra van a nyomógombos kútrész gépészeti felújítása és annak ellenőrzése. Visszakerül majd az ivócsarnok tájékoztató táblája is. A forrást korábban bakteriológiai szennyeződés miatt évekre lezárták. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a balatonfüredi savanyúvizek magas ásványi anyagtartalmuk miatt mértékletes fogyasztást igényelnek. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: A hosszú hétvégére lezárták a pesti Osórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton hétfőn útszűkületre számítsanak 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. A Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak, itt épületfelújítás folyik. Megnyitották a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, ezért időszakosan útszűkületre számítsanak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert itt a vízvezetéket javítják. A Szemlőhegy utcában a Bújai utcánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Desőfi utca közelében. Az érintett utcakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
4: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
5: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz. Orsi a múltbolozdalokat, a hétsztárja pedig a szülinapos Cher, a gyöngyöző serecske. Folytatódik az Opel Wallis slágerlista kígyóval, a One Republic-kal és a Chasing Paradise-szal, a

0: és a kamerája a 18. Nem tudom, mit sikerült fővenni, mert a 9. helyről zuhant le, tehát ez a kamera már erősen használt állapotba kerülhetett. Tóth Abigail viszont Sugar Teddyvel a 19. tolja. Orsi pedig a múltban tolja, illetve a múltból tolja át nekünk a jelenbe a dalokat, mint például ezt.
1: Visszapillantó.
2: Hihetetlen, de 64 éves lett Sandra, a 80-as évek német popdívája, aki valójában balettáncosnak készült, 10 évig balettozott, mielőtt a mikrofont választotta volna. Hála az égnek! Most 1985-ben repülünk vissza, jöjjön az In the Heat of the Night!

0: the heat of the night. Hú, édes Istenem, Sandra, amikor még ilyen posztereken volt, meg kulcstartó, meg volt kacsintós pénztárca, amin Sandra volt.
1: Ne.
0: Kacsintós pénztárca. Megvan az bárkinek?
1: Nincs.
0: Jó, hát miután pénztárcáról beszélünk, nem baj, ha megvan. Mindenkinek mindesetre az elképesztő, hogy Sandra volt rajta. És emberek ezt megvették. Adtak érte pénzt.
1: Te szívatsz engem?
0: Ő ad a közönség sok mindenre ad pénzt.
2: Úgy tűnik.
0: Na jó, ebből induljunk ki. Jöjjön inkább a hét sztárja, Cher. Zenei pályafutását vokalistaként kezdte, több művésznevet is kipróbált. Ez milyen, amikor művészneveket próbálgat ki valaki a tükör előtt, nem?
3: Zsuzsi vagyok, nem az igazi. Joli vagyok, nem. Cher vagyok,
0: Az első dalát 64-ben még Bonnie Joe Masonként adta ki. Oké, okay, tehát nem Jolán, hanem Bonnie Joe Mason. Aj, de jó! Majd ő lett a Sony és Cher duó egyik fele. Bár először Caesar és Cleo-ként léptek színpadra.
1: Hogy mi van? Ez komoly?
0: Boston Cézárja, már csak ez hiányzott. Na, hát így próbálgatta a neveket. Ez annyira komikusnak tűnik egyébként. Mindenesetre 62-ben találkozott későbbi férjével, Sony Bonoval, és ő mutatta be zenei producernek, Phil Spectornak. Ez olyan, mint az Inspector Gadget. Phil Spector Gadget.
1: Igen.
0: Ő adta ki az énekesnő első, azaz Chernek az első dalát. Egy ideig egyébként Cher Sony házvezető nője volt. Aztán összejöttek.
1: Hogy érted ezt?
0: Hát, kitakarít itt, kitakarított, a takarítónő mindenhol kitakarított. Valószínűleg.
4: Tiltakozom.
0: Még ki sem mondtam. Annyit mondtam, hogy valószínűleg.
4: A tiltakozásnak helyet adok.
0: Ó, viszont most elfelejtettem, mit akartam mondani. Jó, úgyhogy Sam Felt és Rosalina a Hotline Mine-nal a 17. Na, egy jó poén most elment a bíróságon.

0: Ez a Schlager FM.
1: Let's get down to business.

0: és a Good Life. Tudom, durván indult a dolog, de hát higgyétek el, így hívják, nem intettek róla. A 15. David Guetta és a One Republic pedig az I Don't Wanna Wait-tel maradt a 16. Oké, Orsi, gyere, hozz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2013-ban a slágerlista 13. helyén szerepelt a most következő dal. Radics Gigi hangja már akkor is kiemelkedett. Most újra hallhatjuk tőle a Mire Vársz. És tényleg, Áron, mire vársz? Hangosítsd fel!

0: És amire vársz?
1: Hát ezt meg hogy érted?
0: Hát ezt a kérdést most többen feltették neki, de talán inkább menjünk tovább. Ez a hivatalos magyar slágerlista kereskedelmi rádiók összesítés alapján a hét sztárja Cher. Egy játékgyártó cég. A 70-es években miket tudunk mi? Tehát egy azért érzitek, hogy hallgatod itt a Sláger FM-et, és bemondok egy ilyet, hogy a játékgyártó cég az 1970-es években. Micsoda tudás van itt? Mi miért itt összenállunk, hogy ilyeneket tudunk, hogy Sony és Cher babákat dobott piacra? Egy játékgyártó cég a 70-es években, és mi ezt tudjuk? És most már ti is tudjátok. Azért, na.
2: Honnan tetszik ezt tudni?
0: Hálózat! Networkölünk!
3: Kiváló!
0: Szóval a Cher-t mintázó darabok, ezekből a babákból egy időben népszerűbbek voltak, még Barbie-nál is. Uh-huh. 1976-ban networkölünk, értitek, új info érkezik. Ezek voltak a legnagyobb számban eladott babák. Mert mi ezt is tudjuk!
2: Mondd, ezt most találtad ki?
0: Az milyen? 76-ban a Cher babák lenyomták a Barbie babákat. Na, bárhol elmész egy társaságba, és úgy érzed, hogy nem vagy érdekes, hogy szürke egér vagy, és hogy nem igazán érted, miről beszélgetnek az emberek, és nem is nagyon jutsz szóhoz, akkor egy leheletnyi pillanatnyi csendben megállsz, és azt mondod, hogy azt tudtátok, hogy 76-ban a Cher babák az Egyesült Államokban még népszerűbbek voltak a Barbie babáknál is. Cher lenyomta Barbie-t 76-ban. És akkor...
2: Igen?
0: Jó, hát nem tudom, mi lesz akkor, de hát próbáld ki! Oké?
2: Okay?
0: A legendás zenészpár 74 februárjában elindította a vállópert, jogi esetekben is otthon vagyunk. A hátterében állítólag többek között az állt, hogy az ex-férje egy kicsit ilyen kontrollmániás volt. Magánéletben is, karrierben is, hát egy uralkodni akart Cheren. Cher egyébként ezt kéretlen szolgaságnak nevezte, és a vállási iratokban azzal vádolta Sunnyt, hogy visszatartotta a bevételeit a fellépésekből, tehát hogy nem kapta meg a gázsiát. Hát ez is a pénz miatt megy tönkre, mint minden. Sajnos a második házassága sem volt túl sikeres, mindössze 4 évig tartott, 75 és 79 között Greg Allmannak volt a felesége, így egy évtized alatt két férjet is elhasznált, de legalább hozzájutott a gázsiához.
2: Szép munka.
0: Teddy Streams is rácsapta az ajtót valakire, leginkább

0: 12. Extinction, a Misha Miller, Don't Leave Kylie-ja, Kashmir és Wild Ride, ezt tudom még egyszer, Wild Ride, meg tudom mély hangon is,
1: Wild Ride,
2: megijesztett.
0: A 13. Orsi jön, és hozza valami misztikusat.
1: Visszapillantó.
3: 45 éves lesz Sue Ellis Nash, a Mystic egyik oszlopos tagja. A brit lánycsapat a 2000-es évek elején tarolt, 2 top 10-es album, 7 top 10-es kislemez. Most jön az egyik legismertebb daluk 2003-ból, a Scandals.

0: Erik és a Skandallus.
1: Köszönjük szépen.
0: És gyerekek, tájékozottságomat fitoktatván mesélek nektek Jennifer Lopezről.
2: Fontolja meg.
0: Újra szerelmi pletykák keringenek körülötte. Látványosan közel került Brad Colston brit színészhez egy ilyen közös forgatáson. A lábszagok és a stábszagok szerint J-Lo stábtagok és Ted Lasso sztárja között nagyon erős a kémia.
3: Ez váratlan ír és nagyon felkavaró.
0: A kamerákon kívül is sok időt töltenek együtt, a történet pedig azért kapott ekkora figyelmet, mert Lopez nemrég zárta le Ben Afflecket, vagy legalábbis a kapcsolatukat. A Benfentesek szerint az énekesnő végre újra felszabadultnak és boldognak tűnik, Ted Lasso sztárjától meg ugyanezt nem kérdezték meg. Mert állítólag Jennifer Lopez egy ideig, tehát amikor ő boldognak tűnik, akkor ott valamelyik férfinek tényleg eltűnik a félvajona. Ez fantasztikus, van egy ilyen rejtett összefüggés, hogy J-Lo boldog, valakinek a fele meg így eltűnik.
2: Nocsa.
0: Na mindegy, hivatalosan egyikük sem beszélt a kapcsolatról, Hollywood viszont már új sztárpárként emlegeti őket.
2: Na hát, ez gyönyörű.
0: De mi nem vagyunk Hollywood, úgyhogy Lady Gaga-val megyünk tovább, a Dead Dance a 11.

0: és a Dead Dance a 11. helyen, és akkor időjárás, közlekedés, egy-két fontos információ a nagyvilágból, és már csak a legjobbak vannak hátra a top 10, úgyhogy senki ne menjen sehova, a Janza Katika se, itt marad, hallgatja a műsort, mert megígérte. Folytatjuk az Opelval és slágerlistát a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Tiltakoznak a Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május második felére és június első felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén pénteken, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton hétfőn útszűkületre számítsanak 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. A Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak, itt épületfelújítás folyik. Megnyitották a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, ezért időszakosan útszűkületre számítsanak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert itt a vízvezetéket javítják. A Szemlőhegy utcában a Bújai utcánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Desőfi utca közelében. Az érintett utcakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján, méghozzá a top 10-nél tartunk. Mit szóltok, már 30-at hogy letoltunk? Együtt, mi így, networkben. Ez csodálatos.
3: Mit mondott?
0: Érzitek ezt a bizsergető együttlétet?
3: Nem.
0: A hét szárja a szülinapos Cher. Jó, tudom, fiatalabbat ígértem, de higgyétek el, olyan, mint a jóbor.
3: Drága!
0: Az. 10. Martin Garrix, Matisse, Szatkós, Burst, Butterflies-ja.

0: Chambers a 8., a Be Mine-t 4 helyet javítva a 8. hallottuk, és Hippaton, Norma Jean és a Henry Outma hegye a 9. volt. Orsi pedig jön, azt hoz még néhány dalt az utolsórában a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Gauthier 1980. május 21-én született, azaz 46 éves lett a belga születésű ausztrál énekes dalszerző. Tudtátok, hogy 192 cm magas? Most jön 2011-es gigaslágere, ami egy egész generáció fejébe beleégett. Somebody that I used to know.

0: Yay, Somebody That I Used To Know. Köszönjük szépen. Ez itt az Opel-val is slágerlista, ahol a hét sztárja Cher. Na jó, beszéljünk se erről most már tényleg komolyan.
1: Jó.
0: Az évek során számos hírességgel randizott. Itt van például Gene Simmons, a Kissből, Will Kilmer, Tom Cruise, szóval a félrepülős brigád meg volt neki a Top Gunból. Nyilván kíváncsi volt Cher, hogy ez a Top Gun, ez tényleg takar-e valamit.
2: Tiltakozom!
0: Na, csak szeretné tiltakozni. Na, mindesetre Tom Cruise 16 évvel volt fiatalabb nála, és 5 centivel alacsonyabb, de állítólag ezt megoldották valahogy.
3: Kikat.
0: A popzene istennője sosem titkolta, hogy plasztikai műtétekkel próbálja megőrizni a fiatalságát, ezt mondjuk eléggé hiába tette volna, és ma is több évet letagadhat a korából, hála az orvostudománynak, de nyilván hozzáállásában is ilyen. Mert például, hogyha valaki otthon köt, miközben néha félrenyúl és megsimogatja a macskáját, akkor minek csinál plasztikai műtéteket, nem? Mert ahhoz, hogy valaki otthon kössön, mint a beton, csak éppen pulóvert és közben macskát simogat, az tök jó ráncosan is.
4: Hogy érted ezt?
0: De Cher nem ilyen életet élt, és itt megértem. Ilyenkor az ember próbál nyilvánvalóan empatikus lenni, hogy egy picit legyen az a ránc kisebb. Nem, mert ha otthon kötne, akkor, de nem. Na, érthető volt ez?
5: Hogyne?
0: Na akkor jó, mert hogy a mai napig annyira aktív, hogy a 80. születésnapi alkalmából május 19-én, na akkor voltam én, már mondom meg mennyi, megjelent a memoáriának a második része. Többször utalt rá, hogy van benne még egy album és egy turné, mármint hogy mint a Stallone, amikor mondja, hogy van még a pincében. 80 évesen még egy albumban és egy turnéban gondolkodik. A rajongók nagyon várják, meg a plasztikai sebészek is. Ugyanis kellene ötletek arra, hogy hogy oldják meg, hogy a szemöldöke már a tarkóján van. Én is a jó ízlés nevében. Na mindegy, a hésztája Cher volt, és remélem, hogy még jó sokáig tolja a turnékat meg az albumot, mert ő egy örök ifjú asszony. Ahogy Lady Gaga is annak tűnik, az Abrakadabra a 7.

0: Hamilton és a Blood Running, a múltati bronzérmesünk az ötödik, Taylor Swift és a Fade of a Philia két helyet rontva a hatodik. Na, Orsi jön, és hoz még valamit, utolsó előttiként a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2013. május 1-én, tehát éppen 13 évvel ezelőtt a slágerlisták 8. helyén izzott Király Viktor Fire című dala, és most újra fellobban, hiszen jön a Fire.

0: Király Viktor, azaz Kiriviri és a Fire, köszönjük szépen! Na, ez itt mindig az Opel Balis slágerlista, tehát még mindig azt halljátok, csak tájékozottságomat fitoktatandó, Sienna Miller,
1: aha,
0: nem tudom ki az, 44 évesen és mét anya lett. Ki az az Sienna Miller?
1: Azt mi sem tudjuk.
0: Meg is nézem. Jó, gyerekek, itt most én itt ezt most lebuktatta magam, nem tudom ki ez a Sienna Miller, de azért, hogy legalább én értsem, hogy miről beszélek, már meg is nézem, hogy ki ez. Nem kerültem közelebb.
1: Ez igaz.
0: Várjatok, láttam a képét, egy szőke csaj. Úgy is mondhatnám, egy szőke pingula.
1: Mi?
0: Játszott az amerikai mesterlövészben egy botrány anatómiában, a G.I. Joe a kobra árnyékában. Hát, igen. Igen, igen. Talán ezért került a figyelmemet. Mármint az amerikai mesterlövészt láttam, és szerintem jó film, de valószínűleg nem miatta jó. Lehet, hogy újra nézem. De a lényeg az, nem ezt akartam mondani. Azt akartam mondani,
1: folytasd,
0: hogy 44 évesen ismét anya lett. Ez a híres asszony, akit mindannyian jól ismerünk. Megszületett a harmadik gyermeke. A színésztő egy interjúban megerősített az örömhírt, és azt mondta, hogy alig alszik, de teljesen szerelmes az újszülött babájába. Ez már a második közös gyereke, annál a 15 évvel fiatalabb párjától, Oli Greennel, akivel 2021 óta alkotnak párt. Van egy 2023 végén született közös kislányuk, nem tudom, tudjátok-e követni, már elvesztettem a fonalat, de emellett Sienna egy 13 éves lány édesanyja, Tom Sturridge-al való korábbi kapcsolatukból. Ki ez a Tom Sturridge? Ha megnézem. Na, mert hogy ahogy Sienna Millert is nagyon jól ismerem, így nagyon jól ismerem Tom Sturridge-et is, aki egy brit színész. Hú, de csúnya. Mármint ezen a képen, de lehet, hogy szép egyébként. A filmek Sandman az álmok fejedelme, Távol a világ zajától, Gyilkos szándék, Rokkhajó, szerepelt a Rokkhajóban. Jó, mert azt se láttam. Na mindegy, a lényeg az, hogy csodálatos ez a férfi ember, van egy közös gyerekük, és a mindenki által jól ismert Sienna Miller arról nyilatkozott, hogy 40 felett sokkal nyugodtabban és boldogan éli meg az anyaságot, mint fiatalon.
1: Akkor jó.
0: A rajongók szerint most élete egyik legkiegyensúlyozottabb időszakát éli. Hát ennek mind nagyon örülünk, de tényleg. Miközben Bibi Rexát és a Faithless konferálom a New Religion-nel, amelyik a 24. helyről megérkezett a 4. helyre, tehát 20 helyet javítva, azt hiszem, hogy a 7 nyertese, úgy feltenném a kérdést költőileg, hogy én öregedtem meg rohadtul, vagy ezeket a színészteket tényleg nem cikki annyira nem ismerni.
2: Hát, tudod, hogy erre vannak bogyók.
0: Mondom, költőileg tettem fel a kérdést, jó?
2: Persze.
0: Na, New Religion, gyere Bibi.

0: Massa és a Faithless, a New Religion, kérem szépen, óriási emelkedés után a negyedik helyen végeztek ezen a héten, és akkor jön most Orsi, aki a hétsztárjától hoz valami igazán jót.
1: Visszapillantó.
2: A hétsztárja nem más, mint a popzene élő legendája Cher, aki 80 éves lett. Több mint 100 millió eladott album, Grammy, Oscar és egy sor zenei rekord, és még mindig aktív. 1989-ben érkezett ez a dal, amely nem csak hangzásával, de hadihajon forgatott ikonikus klipjével is történelmet írt. Jöjjön a klasszikus If I Could Turn Back Time, itt a Slágerkult.

Sorry if I could turn back time. Köszönjük szépen a 80 éves születésnapos Sertől búcsúztunk ezzel a dallal, és hát búcsúzzunk hamarosan az egész listától, már csak a bronz, ezüst és aranyérem van, meg az a 10, aki nagyon szépen szerepelt ezen a héten. Például Martin Garrix, Mathis, Szatko és Burst Butterflies a 10. volt. 9. Norma Jean Martin és Hippaton Out of My Head. 8. Lady Gaga a 7. helyen, Abracadabra. Hatodik a héten, Taylor Swift és a The Fate of Philia.

Negyedik helyen pedig nemrég hallottuk a New Religion-t, oké. Harmadik helyen pedig a hetedikről érkezett Loy és a Get Lucky. Nagy iszenecsés testvére.

0: Na, Get Lucky és Loy a harmadik helyen, és ha már szerencse, akkor vége Hollywood egyik legőrültebb házasságának. Hát ez vagy szerencse, vagy nem. Itt nézőpont kérdése. 16 év után válik Jason Biggs és Jenny Mullen. Az amerikai Pite sztárja és felesége mindig is híresek voltak arról, hogy elképesztett őszintén és sokszor botrányosan nyíltan beszélnek a kapcsolatukról. Rendszeresen osztottak meg intim, kínos vagy abszurd történeteket a házasságukról.
1: Csak egyet mondj!
0: Olyanok voltak, mint hogyha saját maguk játszanák el, tudjátok, a faluban az ablak előtt ülő néniket a padon. De hát itt most nem volt rá szükség, mert ők ezeket elmondták. Tehát olyan volt, hogy ez a pár ez időnként kiült a padra, elzavart az öregasszonyokat, és elmondták ők egyébként a pletykákat saját magukról. Nagyon kegyetlen. Na, bejelentették, hogy külön folytatják.
2: Előre.
0: Közös nyilatkozatok szerint továbbra is jó kapcsolatban maradnak a gyerekek miatt. Hát nem kaptam sokkot a meglepetéstől. A rajongókat pedig sokkolt a szakítást, de essék, hát nem vagyunk egyformák, mert kívülről úgy tűnt, hogy semmi nem tudja szétszedni őket.
1: Dehogy nem.
0: Ez az ördög lakatra igaz, de hát azokat is szét lehet szedni. Úgyhogy szóljon most a Hurts és a Purple Disco Machine idevágó dala, a Wonderful Life 25, a másodikról.
1: Engem meggyőzött.

0: és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je a második, és akkor tényleg, hogy ennyire benfentes vagyok a filmművészetben is. Hivatalosan is újraindítják az X-aktákat, de ezúttal teljesen új szereplőkkel és új történettel.
1: Mi van?
0: De nem árulhatom el, hogy miért X-akták, tehát hogy honnan tudnám? Nem, hát ha tudnám, akkor valószínűleg vagy benne lennék, vagy én lennék a gyíkember, vagy megölnének most, ahogy ezt kimondom. Nézzük meg, jó? Hát ha kimondom, és tényleg így elvisz az ördög.
2: Megkísérts.
0: A projektet Ryan Coogler vezeti. Eddig semmi. Jó, aki a Fekete Pádus rendezőjeként lett világhírű. Na, akkor nincs itt veszély, gyerekek, hát hiába X-akták, ezt el lehetett mondani. Akkor ez, na, menjünk tovább.
2: Legyen óvatos.
0: Nyilvánosak lesznek az X-akták, ugye? Nem sokára. A készítők szerint az új sorozat, nem tudom, elárulhatom-e, de sötétebb és modernebb lesz, mint az eredeti. Semmi. Oké. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy baj lenne, ha ezt elmondtam nektek. Mindenesetre David Duchovny, azt hiszem így ejtik, de nem vagyok benne biztos, és Gillian Anderson állandó szereplőként visszatérne.
3: Az biztos, hogy itt valami bűzlik.
0: Lehet, hogy ők visszatérnek. Jó. A cél inkább az, hogy egy új generáció számára építsék újra az X-akták világát. A rajongók egyszerre izgatottak és idegesek a reboot miatt.
4: Ugyan már.
0: Mitől idegesek? Csak nem attól, hogy valami jön be az ajtó alatt. Egy ilyen lapos ember. Ki? Jó.
5: Ennyi volt már az Opel-val és slágerlista. Egy Csirennel és az Azizammal búcsúzunk. Az életétől, amit az X-aktákról mondott. Felejtsék el.
6: Kus legyen baromarcú.

0: Jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Valli slágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
7: Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Pünköst hétvégén is várja a látogatókat a Veszprémi Várnegyed. Számítógépet kapott a Veszprémi Polgárőr Egyesület. Idős macskát mentettek ki egy lakástűzből. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Pünköst hétfőn is hétvégi nyitvatartás szerint várja a látogatókat a Veszprémi Várnegyed. Az ünnepi hétvégén vezetett sétákat is szerveznek, amelyeken a résztvevők megismerhetik a veszprémi egyházi és történelmi épületek múltját, értékeit, valamint a megújulásuk folyamatát. A program során bemutatják a Szent Mihály Főszékes Egyház, az érseki palota, a Gizella kápolna és a Szent György kápolna történetét is. Az ünnepek alatt látogatható lesz a nagy szeminárium kertje, valamint a királyné kert is, amely a nagy szeminárium mellett a királyi szobor pár közelében található. A kertek mindhárom napon 10 és 18 óra között várják a látogatókat. A nagy szemináriumban működő Castellum étterem szintén nyitva tart a hosszú hétvége alatt. A Veszprémi Polgárőr Egyesület új laptopot kapott egy veszprémi informatikai cégtől. A felajánlás hátteréről először a cég alapítója, Szedmák Brigitta beszélt, aki elmondta, vállalkozását 2023-ban indította el, kezdetben társas vállalkozásként, írja a Megyei Napilap. Hozzátette, az indulásnál több kolléga is segítette a munkáját, jelenleg pedig egy kisebb csapattal működtetik a céget. Kiemelte, az együttműködés a Polgárőr Egyesülettel közös egyeztetések után valósult meg. A cél az volt, hogy a szervezet egy jó minőségű, hosszú távon is megbízható laptophoz jusson kedvezőbb feltételekkel. Hetedik alkalommal rendezik meg a minden évben népszerű veszprémi pünkösdi futást, amely új helyszínen várja az érdeklődőket. A szervezők megfogalmazása szerint a kolostorok és kertek festői környezetében változatos útvonalakon haladó verseny kiváló kihívást nyújt mind a kezdő, mind a tapasztalt futók számára. A négy évszak öt verseny sportegyesület eseménye a hagyományoknak megfelelően egy igazi családi programot, aktív kikapcsolódást takar. A megmérettetést több program is kíséri. A futást a felnőttek kezdik majd 5, 8 és 11 kilométeren, majd jönnek a gyerekfutamok 850, 1700 és 2550 méteren. Újabb családon belüli erőszak miatt kellett intézkedniük a rendőröknek Veszprém vármegyében. A hatóságok egy 36 éves férfit vettek őrizetbe, miután a gyanú szerint bántalmazta élettársát egy Bakonyi településen. Az esethez május 17-én a kora esti órákban érkezett állampolgári bejelentés. A rendelkezésre álló információk szerint a nő édesanyját látogatta meg, amikor megjelent a párja is. A közös italozás után a férfi egyre indulatosabb lett, féltékenységi jelenetet rendezett, majd azzal fenyegetett, tűzött, hogy végez magával. A vita rövid idő alatt tetlegességig fajult. A férfi több alkalommal megütötte a nőt, aki a történtek után segítséget kért. A rendőrök másnap otthonában fogták el a 36 éves férfit, akit előállítottak, majd őrizetbe vettek. Megható mentés történt egy Veszprém vármegyei lakástűznél, ahol az országos mentőszolgálat munkatársai egy idős macska életéért is küzdöttek. A tűz egy tömbház egyik lakásában csapott fel. Az ott tartózkodó édesanya és kisfia még időben ki tudott menekülni az égő otthonból, ám 18 éves cicájuk Süti bent rekedt a füstelteli lakásban. A helyszínre perceken belül megérkeztek a mentők és a tűzoltók. Miközben a mentők az anyukát és a gyermekét vizsgálták meg, a tűzoltók sikeresen kimentették a macskát az épületből. A beszámoló szerint Süti rossz állapotban került elő a füstös lakásból, ezért a mentők azonnal megkezdték az ellátását. Oxigént kapott, miközben a megijedt állatot simogatással próbálták megnyugtatni.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kinevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkár között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá, Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinett főnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnök asszony, mondta Balogh Zoltán. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Jana Súcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Ez a

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A korábbi budapesti rendőrfőkapitány lesz a rendészeti államtitkár. Családi napot szervez a budapesti fesztiválzenekar. 100 000-es tüntetés volt Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Három nagyobb tételből áll össze az előző kormány által az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Erről írt a Facebook oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A közel 300 milliárdos hiányról már Magyar Éva kormány szóvivő is beszélt a hétfői kormány szóvivői tájékoztatón. A TISZA szerint az Orbán kormány azt a politikai döntést hozta, hogy ezeket az összegeket egyenlegjavítás céljából nem szerepelteti a költségvetésben. Vitézi Dávid azonban posztjában részleteket közölt. Szerinte hiányzik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja. A szerződés szerint minden hónapban felmerülő rendelkezésre állási díjak fedezete ez. A Budapest-Belgrád vasút már elvégzett munkáinak közel 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének szintén már elvégzett építési munkáinak költsége. Tóth Gábor korábbi budapesti rendőrfőkapitány lesz a rendészeti államtitkár. Dr. Tóth Gábort kértem fel, hogy rendészeti államtitkárként több évtizedes rendvédelmi és civil vezetői tapasztalatát a belügyi szektor megújításának szolgálatába állítsa, írta Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook oldalán, miután vasárnap kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát. Posztjában úgy jellemezte Tóth Gábort, mint aki rendőri pályafutása során különböző szinteken beosztottként és vezetői pozícióban is szerzett szakmai tapasztalatot. Gyermeknapon május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztiválzenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok-sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont, 10 óra 30 perctől egészen este 6-ig várják a család minden tagját. A szórakozás mellett kényelmes jegy- és bérletvásárlásra is lesz lehetőség. A Budapesti Fesztiválzenekar az évek során több olyan zenei programot is kidolgozott, ami arra hivatott, hogy érdekessé, otthonossá és szerethetővé tegye a klasszikus zenét a gyerekek számára. Kakaó koncertjükre évközben szinte lehetetlen jegyet szerezni. Ezen a napon viszont ingyen élvezhetik ezt a mára már ikonikussá vált koncertformát az érdeklődők. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetemi Klinika Központ égési centrumába pénteken a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás után, közölte az egyetem sajtóközpontja. Azt írták, a kiterjedt súlyos
0: indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Esetben egy ember meghalt, 90 megsérültek. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Szombat este hatalmas, egyes becslések szerint 100 000-es nagyságrendű tiltakozó nagygyűlést tartottak a szerb főváros központi terén, a Szlávián. A szerb rendőrség

0: után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett egy szakaszon. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorváros evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett a Göncárpád városközpont és Zugló vasútállomás között pünkösd vasárnap és hétfő reggel, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változtatás karbantartás miatt lesz érvényben mindkét napon reggel 8:30-ig. Ebben az időszakban az egyes villamos csak a Bécsi út, Vörösmári út és a Lehel utca, Róbert Károly körút, valamint Zugló vasútállomás és Kelenföld vasútállomás között közlekedik. A BKK azt javasolja, hogy Észak-Buda felől Zugló irányába az utasok a H5-ös hívről, illetve a 17-es, 19-es vagy 40-es villamosokról az M2-es metróra átszállva utazzanak tovább. Újpest felől Kelet-Pest felé az M3-as metrót és a DeFerenc téri átszállást ajánlják. Vasárnap különleges futballünnep várja a szurkolókat Balatonszemesen. A pünkösdi All-Star tornán a legnagyobb hazai klubok öreg fiúk csapatai lépnek pályára. Keller József, a Ferencváros korábbi válogatott labdarúgója a Sláger FM-nek azt mondta, hogy az érdeklődők magyar futball ikonokkal is találkozhatnak majd.
3: A négy nagy fővárosi klub, a Honvéd, Vasas, Ute, illetve a Ferencváros csatlakozik ehhez, és ez négyes torna végül is, mindenki játszik mindenkivel. Emléket állítva a régi kettős rangadóknak. Közölünk szerintem jön a Terek Andis, hogy a Bánki Dori ott lesz, Bojár Lazics az szintén jönni fog, jó magam, ott vagyok. Voltak, akik kisebb sérülésekkel bajlódtak, és hogyha ők is rendben vannak, akkor jönnek még nagyon jó nevek.
2: A balatonszemesi ingyenes programok egész nap családi eseményekkel egészülnek ki, a napot pedig a Takács Tamás Blues Band koncertje zárja a Zene Pavilonnál.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, ne

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett egy szakaszon. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorváros evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett a Göncárpád városközpont és Zugló vasútállomás között pünkösd vasárnap és hétfő reggel, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változtatás karbantartás miatt lesz érvényben mindkét napon reggel 8:30-ig. Ebben az időszakban az egyes villamos csak a Bécsi út, Vörösvári út és a Lehel utca, Róbert Károly körút, valamint Zugló vasútállomás és Kelenföld vasútállomás között közlekedik. A BKK azt javasolja, hogy Észak-Buda felől Zugló irányába az utasok a H5-ös hévről, illetve a 17-es, 19-es vagy 40-es villamosokról, az M2-es metróra átszállva utazzanak tovább. Újpest felől Kelet-Pest felé az M3-as metrót és a DeFerenc téri átszállást ajánlják. Vasárnap különleges futballünnep várja a szurkolókat Balatonszemesen. A pünkösdi All-Star tornán a legnagyobb hazai klubok öreg fiúk csapatai lépnek pályára. Keller József, a Ferencváros korábbi válogatott labdarúgója a Sláger FM-nek azt mondta, hogy az érdeklődők magyar futball ikonokkal is találkozhatnak majd.
2: A négy nagy fővárosi klub, a Honvéd, Vasas, Ute, illetve a Ferencváros csatlakozik ehhez, és ez négyes torna végül is, mindenki játszik mindenkivel. Emléket állítva a régi kettős rangadóknak. Közülünk szerintem jön a Telekant is, hogy a Bánki Dori ott lesz, Bojár Lazics a szintén jönni fog, jó magam, ott vagyok. Hát voltak, akik kisebb sérülésekkel bajlódtak, és hogyha ők is rendben vannak, akkor jönnek még nagyon jó nevek.
1: A balatonszemesi ingyenes programok egész nap családi eseményekkel egészülnek ki. A napot pedig a Takács Tamás Blues Band koncertje zárja a Zene Pavilonnál.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: Szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, halottam volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

Nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk,

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, május 26-án kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza popkulturális klubkönyvtárában, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon népszerű sorozat, a Magyar Album 3M-mel gondosan a végén már a 14. epizódjával, ismeretterjesztő interaktív pop kulturális klubról van szó, aki összehozza tulajdonképpen az azonos gondolkodású embereket. Ezúttal nagyot szóló zenék lemezjátszó házában jön a Medúza, a Péterfi Bori és a Love Band lemezének tulajdonképpen a kivesézése, mert hogy ebben a sorozatban a lemezeket a szerző vagy az előadó jelenlétében a saját élményeinek felidézésével hallgatja meg az összesereglett nép, amelynek egyre bővülő lemeztárából válogatnak ott a könyvtárban, és amely a sorozat alkalmain így egy-egy hazai nagyot szóló zenelemez játszóháza is. A Péterfi Bori és a Love Band Medúza című 2025-ös legutóbbi albuma került ezúttal oda a lemezjátszóra. Foci, foci, foci, leves, leves, leves, szivar, szivar, szivar és kus. Ez az idézet, a jelmondat ennek az összejövetelnek. Nem ment el az eszem. A menyecskék szókimondóan huncutkodnak, miközben a Love Band a budapesti éjszaka neonfényeiből, a 80-as évek undergroundjából és mai alternatív popból gyúr egy nagyon különleges ártvilágot, ahol test és lélek vitatkozik egymással, miközben a dalok úgy folynak egymásba, mint egy hosszú, felkavaró álom. A hősnő nem csak lebérincsel, hanem maga is csapdába esett. Egyszerre lesz bezárt személyiség, aki mesél hazugságról, mérgező kapcsolatról, kővé dermedt szerelemről, és arról a pillanatról, amikor mindezt mégis el lehet engedni. Ha még emlékeznek a hallgatók, hogyan hallgattunk zenét régen csillogó fekete lemezeken Little Richard énekével, akkor azt is tudják, hogy mit adott a lemezjátszás a zene rajongóinak, és ezt az érzést hozzák vissza a Magyar Album sorozatban.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Tiltakoznak a Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május második felére és június első felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén pénteken, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 7-én, vasárnap este 19:30-tól a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, igen, ott a Városliget szívében jön a 20 éves Szent István Konzi fúvós zenekara. De hát, hogy a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium Magyarország egyik legnagyobb és legsikeresebb zeneművészeti középiskolája, amelynek fúvós zenekara idén ünnepli fennállásának 20 éves jubileumát. A Makovec Pál irányításával működő együttes két évtized alatt összesen közel 200 koncertet adott, repertoárjukon a klasszikus, szimfonikus remekművek átdolgozásaitól az eredeti fúvószenekari darabokig mostanra csak nem ugyanennyi remekmű szerepelt. A zenekar létszáma az iskola fúvós ütős tanszék létszámától függően 70 és 80 fő körül alakul. Évente egy-egy jelentős művekből álló műsorral önálló koncerten szerepelnek, például a MIPA hangversenytermében, de szabadtéri koncerteket is rendszeresen adnak, így a zeneháza megnyitása óta tulajdonképpen ott is minden nyáron fellépnek a szabadtéri színpadon. Ebben az évben a műsor egyfajta összefoglaló lesz az elmúlt 20 év nagy koncertjeinek legsikeresebb műsorszámaiból. Liszt Ferenc jól ismert rapszódiáját, Doblai Ferenc 19. századi fuvola virtuóz, ugyancsak magyaros témákat feldolgozó duett cínója követi, Turay Gréta és Rosario Emilia szólójával. Ezután Karl Maria von Weber a Bűvös vadász című operájának nyitánya hangzik el, majd Hidas Frigyes trombita fantáziája következik, melyben Horváth Emma játssza a szólót, végül pedig ismét egy népszerű klasszikus, az angol zeneszerző ünnepi és alkalmi indulói zárják a műsort, akit nagyon-nagyon szeretnek játszani, és akit nagyon-nagyon szeretnek, és szeret a közönség is hallani. Egy igazi össznépi közösségi mulatság, és ezt a jó értelemben mondom, június 7-én vasárnap 19:30-tól, ott a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán. Szeretettel várnak mindenki.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kinevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti önöket. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkár között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá, Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinett főnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszélt Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint